range-ben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Hétfőn Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szindva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szindva-patak Miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szindva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadás, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci Árcik és a Korai Elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szindva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szindva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött a kicsit furcsa hangú Vörös Nandi, de senki ne aggódjon, attól még jön a Ceglét hangja, a műsor, amelyben önök válaszolhatnak az általam feltett kérdésre, persze, hogyha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címre. Egy ismerős témával jövünk ma is. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Itt ugye olyan dolgokra gondolunk, mi is a pillangó hatás, mikor egy apró dolog történik, aztán abból lesz egy nagyobb dolog, és végül egy akár egy egész életre szóló dolog kerekedik ki ebből az apróságból, ami egy ponton elindult. Tehát tulajdonképpen a példa úgy mutatja, hogy a pillangó valahol meglibbenti a szárnyát, és abból a föld másik felén meg hurrikán kerekedik. Tehát egy apró mozdulatból, egy apró mozzanatból egészen nagy dolog sül ki. Többször elővettük már ezt a kérdést, azt hiszem ez a harmadik alkalom, de még mindig maradtak bent maradt válaszaink, és természetesen újak is érkezhetnek a műsor alatt, úgyhogy ha van ilyen sztoriuk, küldjék el nekünk bátran. Egy régi történettel, még az előző adásban bent maradt üzenettel kezdünk. Pécset jártam egyetemre annó, de felesleges szakra jártam, úgyhogy ott hagytam. Konkrétan a napra is emlékszem, amikor elhatároztam, hogy nem megyek vissza, pedig már majdnem 10 éve volt. A szüleim, főleg apám, sokat rágta a fülemet, amiért nem fejeztem be, de én elkezdtem egy másik szakot a városban, ahol később megismertem a barátomat, akivel azóta is együtt vagyunk, ennek lassan már 7 és fél éve. Ha ő nem lenne, lehet én se lennék, mert apám annyira kicsinált annó lelkileg. Sokszor durva belegondolni, hogy ha annó ráhallgatok és maradok a fenekemen, befejezem az egyetemet, akkor nem ismerném a barátomat, és teljesen más életem lenne, írja nekünk Anna. Hasonló sztori a következő. Elmentem egy szaktársam szülinapjára, pedig semmi kedvem nem volt. Valahogy még bulizni is eljutottunk, egyszer csak odakeveredett egy srác meg pár haverja. Egy idő után mindenki hazament, mi meg pont egyfelé laktunk. Elkísért a kollégiumig, de még nem volt kedvem aludni, így hazakísértem, de akkor meg az volt a gáz, hogy megint haza kell kísérnie, szóval végül nála aludtam, persze nem történt semmi. Másnap reggel siettem órára, ő meg nagyon lassan készülődött. Kicsit kínos volt, amúgy a szituáció, ahogy leléptem, azt hittem, hogy nem érdeklem, ezért siettem el, szóval valószínűleg nem lett volna semmi az egészből, ha nem hagyom ott véletlenül a nyakláncomat. 9 éve együtt, és 2,5 éve házasok is vagyunk azóta. Örök hálám annak a bizsúnak, hogy összehozott minket, ez pedig Viktória küldte nekünk, pontosan ilyen sztorikra vagyunk kíváncsiak. Nekem munkahelyel volt, ilyen írja a következő üzenet küldő, hónapokig nem találtam munkát, majd egyik nap a páromnak eszébe jutott, hogy van egy ismerőse, aki egy olyan céget vezet, ami a szakmába vág. Viszont egészségügyi okokból pár hónapra el kellett halasztani, hogy beszéljek vele. Majd, amikor megtörtént, azonnal felvettek, és nagyon szuper minden. Eleinte azon sopánkodtunk, hogy miért nem jutott el hamarabb ez a gondolat hozzánk, de aztán rájöttünk, hogy pont így volt jó, mert ha korábban eszébe jutott volna, akkor biztos nem vesznek fel, mert akkor még ott dolgozott valaki más az én pozíciómban. Ezt pedig Emese küldte nekünk. Ilyen sztorikra vagyunk, tehát kíváncsi a kedves hallgatók, tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Ha igen, akkor 0635-925-925-ös küldjék el, és hamarosan fel is fogom olvasni itt a Cegléd hangjában.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Tud példát mondani pillangóhatással saját életéből? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát itt a Ceglit hangjában, és már is megyünk a régen bennmaradt üzenetekkel. Most ezt Endre küldte nekünk. 19 évesen szakítás után egy iszogatás alkalmával mondta az egyik ismerősem, hogy miért is nem iratkozom be az XY nevű iskolába, azóta már megszűnt, mert a gyakorlat Cipruson van. 20 évesen ki is költöztem Ciprusra, és ott dolgoztam pár osztálytársammal, akikkel később megszakadt a kapcsolat, mikor hazajöttünk. 21 évesen borzasztóan szerencsétlenül alakultak a munkák az életembe, már nagyon nagyon elegem volt mindenből, és ezért elmentem iszogatni, és pont ott volt az egyik osztálytársam, akivel együtt laktam Cipruson. Mondta, hogy pont éjszakai recepcióst keresnek, jól hangzott minden, ezért protekcióval felvettek, kis idő múlva nappalos lettem, kis idő múlva pedig szállodaigazgató, 8 évet dolgoztam ott. Hát igen, ez is egy szerencsés véletlen, de ahhoz kellett a Ciprus, és ahhoz kellett az az iszogatás, ahol kitaláltátok ezt az egészet. Szóval igen, többszörösen is pillangó hatás van a történetben, és hogyha önnek is van ilyen, elküldheti a 0635-95-92-ös SMS számra. 10 plusz évvel ezelőtt útbeigazítást kért tőlem három olasz srác. Aznap reggelig bulisztunk, és egész héten az idegenvezetőjük lettem. Egy évre rá megint jöttek, most már öten, végig toltunk még egy hetet, és a végén levittem őket a szüleimhez, ahol 4 nagy tál pörköltet leküldtek fejenként. A következő évben én mentem ki hozzájuk egy haverommal, hazafelé összeismerkedtem egy svájci lányjal, akit szintén kísérgettem a városban, még az ágyamba is. Pár évre rá újra meglátogattam őket egy rövidebb kiruccanásra, most már csak néha írogatunk egymásnak, de hatalmas bulik voltak, meg teljesen más élmény úgy külföldön lenni, hogy helyiek kalauzolnak. Hát ebben biztos vagyok, ilyen velem is történt Amerikában anno, és hát ugye, hogyha emlékeznek rá esetleg, akkor elmeséltem, hogy én is úgy kerültem ki Amerikába, hogy egyszer csak vasárnap családi ebédnél csörgött a telefonom, Andris barátom hívott Szegedről, hogy Nándi, jössz velünk Amerikába? Én megmondtam, hogy megyek. És aztán abból is, hát ott is megismertem új srácokat, magyarokat is, de külföldieket is. Van például egy orosz rapper ismerősöm, Anton, aki gyakorlatilag világhírre vitt azóta az Anacondas nevű orosz rap formációt, és akkor még csak egy srác volt, aki ugyanúgy medencéknél dolgozott, mint mi. Meg hát igen, világra szóló kapcsolatok, és amit ki akartam ebből hozni, hogy tulajdonképpen a helyiek Amerikában megkedveltek minket, és akkor volt, aki moziba vitt el, volt, aki fesztiválra vitt el, volt, aki az ilyen kerti sütögetésére hívott meg minket, sőt, a medencénknél, ahol dolgoztunk, ott is csináltak ilyen nyári sütögetős partit, úgyhogy mindenképpen egészen más úgy, hogy a helyiekkel jó kapcsolatunk lett, és abban az évben olimpia is volt, és konkrétan Amerika játszotta a vízilabda döntőt Magyarországgal, és hát le is győztük abban az évben Amerikát, és nagyon vicces volt úgy, magyarként Amerikában egy amerikai úrember házában nézni az olimpiát, hogy mivel Európában volt az olimpia, időeltolódás miatt éjszaka kellett megnéznünk Richardnak a lakásában, egy amerikai úriember lakásában a magyar-amerikai döntőt, miközben mi magyarokként ott voltunk itt Amerikában, na szóval érti a kedves hallgató, a lényeg, hogy nagyon érdekes élmény volt, de hát maga az is, hogy valaki minket, akik dolgozni voltunk kint, beenged a házába, és akkor együtt szurkolunk, esszük a popcornt, és hát tök jó élmény volt. Na, kedves hallgatók, pillangó hatásokról van szó, és hogyha van ilyen élménye, akkor küldj el a 0635-92-95-re, hamarosan folytatjuk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: nekünk még az előző adás alatt, mert hogy harmadik alkalommal foglalkozunk azzal a kérdéssel itt a Ceglét hangjában, hogy tud-e példát mondani pillangoltással a saját életéből. Nos, hogy tudod, de egy egész hosszú üzenetben küldte ezt nekünk, tehát e-mailben a kívánság@ceglirádió.hu-ra. Ön is küldhet e-mailt is, de SMS-t is a 0635-925-925-re, ha van ilyen sztoria. Na, lássuk tehát Luca üzenetét. Érettségi után megismerkedtem egy sráccal, egy-két hónapig ment ez az együtt vagyunk, de mégse szenvedés. Majd egyik napról a másikra ő lezárta ezt az egészet, köztünk mindenféle előjel nélkül. Nyilván megviselt a dolog, pedig várható volt, a legtöbb nyári szerelem az ilyen szokott lenni, de nekem ez volt az első kapcsolat félségem. Barátok maradtunk úgymond, vagyis inkább a baráti kör miatt később, egy-két héttel találkoztunk egy házi buliban, ahol megtudtam, hogy már is új barátnője van, akit rögtön felvállalt. Nem volt játszmázás, semmi, minden úgy ment vele, amire én is vágytam volna. Na, ez engem ott annyira feldühített, hogy hiába tettem meg mindent, én voltam az, aki koppant, hogy a saját lelkem megnyugtatására letöltöttem a Tindert rögtön, miután hazamentem, életemben először is utoljára. Gondoltam, csak van a világon valaki, akinek kelleni fogok, és pont én fogok kelleni, nem csak unaloműző leszek. Megcsináltam a profilom, majd fél óra válogatás után egyetlen srácot húztam jobbra, akivel rögtön egy órán belül meccseltem is. Rögtön beszélgetni kezdtünk, egy-két óra után átmentünk Messengerre, majd 2-3 napon át minden nap ez ment, még nem találkoztunk. Annyira megtaláltuk a közös hangot, hogy egy hét után összejöttünk, ez most lesz 5 éve, hogy együtt vagyunk, és soha jobbat nem is kívánhattam volna nála. A másik srác eszembe se jut, mióta együtt vagyunk a párommal, biztosan ő is boldog valakivel, ha valamit köszönhetek neki, az az, hogy játszadozott velem, és ezáltal sikerült megtalálnom a páromat, és erőt vennem magamon, tudatosabban hozzáállni a párkereséshez, ami végül jól sült el. Hát örülünk, hogy jól sült el, és hát igen, végül is mi arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan indul, milyen apróságból indul el valami, azért ez nem volt apróság, de mégis eljuttatott odáig, hogy boldog párkapcsolatot találj magadnak, úgyhogy gratulálunk hozzá, kedves Luca. Nézzük még néhány üzenetet, ez SMS-ben érkezett. Tinderen szembe jött velem egy gimis ismerős, ekkor már az egyetemet is befejeztem, de poénból jobbra húztam. Rámért, hogy találkozzunk, egész nap azon gondolkodtam, mire hivatkozva mondjam le a randit, de az utolsó egy órában már pofátlanságnak tartottam, így elmentem. Hát, ő lett a férjem, és a második babánkat várjuk, írja nekünk Sára, ezt is nagyon szépen köszönjük. Mindig diétázok, mindig minden hülyeséget is kipróbálok pluszban. Épp almecetet próbáltam inni minden nap, de az egyik nap bent hagytam a munkahelyemen. Másnap reggel a barátom mondta, hogy elmegy boltba, de én akartam menni, mert mindenképpen kell almecet. A boltból hazafelé a visszajárommal beugrottam a dohányboltba, ahol vettem pár kaparóst, lekapartuk rajta 25 millió. Kb. Ennyi hitelt akartunk felvenni, hogy megépítsük a hegyekben az állam kis vendégházunkat, ami nem sokára elkezd épülni. Hát azért az nagyon komoly. MSE üzenete volt egyébként, és 25 millió, az nagyon durva egy kaparós miatt, és igen, azt neked kellett elhoznod onnan, úgyhogy így kellett, hát vagy nem tudom, az almaecet hozta ezt a sikert. Úgyhogy gratulálunk hozzá, én nem is nagyon hallottam még ilyen nyereményről, főleg kaparósan, biztos, hogy vannak, csak hogy nem jutott el a közvetlen közelembe, de nagyon szépen köszönjük. Még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, tartsanak velünk!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd

Kert Ceglét hangja első órájának utolsó blokja, kedves hallgatók, tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Harmadszorra vesszük elő ezt a témát, még mindig van néhány bent maradt üzenet, de újak is érkeztek, ön is küldhet a 0635 92 92-ös SMS számra. Kb. 11-12 évesen a sulim elvitt egy helyi zeneiskola fellépésre. Ott nagyon megtetszett, ahogy az egyik srác gitározik, szóval megkértem anyámat, hadd járjak magántanárhoz én is. Ugyan a gitározás annyira nem fogott meg, de egy nap megláttam valami fura gitárt nála a sarokban. Kérdésemre elmondta, hogy basszusgitár a neve, elkezdtem azon pötyögni, és sokkal jobban bejött. Fast forward, egyetemen egyik haverom meghallotta, hogy basszusgitározom, megkért, hogy legyek egy Kolizz zenekari fellépésükön a beugró, itt ismertem meg egy másik haveromat, nevezzük csak A-nak. Rá két évre A rám írt, hogy zenekart alapítana, vállalom-e a basszusgitározást. Ráborintottam, és később az egyik fellépésünkön egy közös barát meghívása révén ismertem meg a jelenlegi páromat. Ez Zoli küldte nekünk, és egyébként tök jó sztori, zeneiskolai fellépésből indult, párkapcsolat lett a vége, és lehet, hogy tök jó gitáros lett belőled, úgyhogy mindenképpen nagyon köszönjük a sztoridat. Nézzünk egy másik üzenetet. Egykori, azóta is utált exnőm egyszer bemutatott az általa lenézett külföldi Erasmusról ismert barátnőjének. Mindenféle csajnak elmondta és lehordta a háta mögött, nem tudott magyarul szegény. Igazából már aznap este kb. Akkora szikra volt, hogy felháborodott rajta. Persze ekkor még ki sem derült, hogy amúgy neki a hobbija a, hát mondjuk úgy, hogy megcsalás is. Ilyenek ezek a hazugság alapú életek. Na, visszatérve tehát, lehet, ő lesz a feleségem. Na, ehhez mindenképpen gratulálunk Marcinak, egy következő üzenettel megyünk tovább. Egyetem alatt elkezdtem az akkor tanult szakmámban gyakornokként dolgozni, ott megismertem más területeket, MSC-re már teljesen más irányba tanultam tovább, és így lettem végül mérnök helyett pénzügyes. Ezt én is elmeséltem a hasonló sztorimat, hogy volt egy jelentkezésem gazdasági informatikára, de ott betelt a létszám, és akkor így átkerültem egy olyan osztályba, számviteli ügyintézésre, ahol csak lányok voltak, 18 lány és én, meg aztán kicsivel később, azt nem tudom, hogy sikerült, de pontosabban hát tudom, hogy sikerült, mert az a helyzet, hogy későn jelentkeztem az egyetemre, pótfelvételivel jelentkeztem, és akkor a nagykoliban, ahol a fiúk is voltak, ott beteltek a helyek szintén, ezért átkerültem egy lánykoliba, és az első egyetemi évemet ott lánykoliban töltöttem, külön szobában persze, tehát nem a lányokkal egy helyiségben, volt egy külön egyszemélyes szoba, az volt az enyém, de csak lányok voltak körülöttem, és hát az is egy izgalmas dolog volt, nagyon sok szex és New York meg született feleségek részt néztem meg akkoriban a közös helyiségben. Minden esetre jó sztori volt, és nagyon örülök, hogy az életem része volt, mert hát így bővíthettem a tudásomat, meg az ismerettségemet, meg a lányok lélektanát egy kicsit jobban megismertem, úgyhogy nekem mindenképpen hasznos volt. Kedves hallgatók, tud példát mondani pillangótásra a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92-ös, vagy kívánság@ceglitradio.hu, de azt még nem is mondtam, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, bár nem sokan szoktak, de azért tudjanak róla, facebook.com/ceglitradio, itt is jöhetnek az üzenetek. A következő órában ugyanez lesz a témánk, de igyekszek most már mindenkinek a végére érni, helyesebben megfogalmazva az összes üzenetet beolvasni, ami ennek a témának kapcsán érkezik hozzánk, úgyhogy lezárjuk ma ezt a témát, szóval, hogyha valakiben még van egy olyan sztori, amit elküldene, azt mindenképp tegye meg, mert már nem lesz több lehetőség, a mai napon zárjuk ezt a témát, tehát még egyszer, tud példát mondani pillangoltással a saját életéből? Ha igen, üzenjen nekünk, és néhány zene meg a hírek után indul a második óra, abban sort kerítünk rá, ha sikerül.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szindva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megalakult a Katolikus Karitás mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szindva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szindva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadás, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik és a korai elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ma utoljára vesszük elő itt a Ceglét hangjában a következő témát. Tud példát mondani a pillangó hatásra a saját életéből? Pillangó hatás az, mikor egy apró dolog történik, aztán abból valami nagyobb lesz, és később meg még nagyobb, akár egész életre szóló élmény vagy történés következik be egy apróság miatt. Na, ilyeneket várunk, és hát van is üzenetünk bőven, érkeztek újak is, meg egy-két régi is maradt még, úgyhogy lássuk. Már jó ideje motoszkált a fejemben, hogy ki kéne menni külföldre, de soha nem léptem meg. Aztán lett egy munkahely konfliktusom, teljesen véletlen keveredtem bele, soha nem volt korábban komoly konfliktusom senkivel, ami után már egyre jobban elkezdtem utálni a munkám, ez adta a löketet, hogy váltsak. Jött több lehetőség is a külföldi munkára, egy kifejezetten jónak ígérkező, meg egy kevésbé jó anyagi szempontból, de valamiért nagyon is az utóbbi vonzott. Mint kiderült, rosszul döntöttem, rossz helyre kerültem, ráadásul a főnök egy hónap után rám nyomult, így utána egyből úgy döntöttem, hogy ott nem maradhatok. A másik, jobbnak ígérkező helyre már találtak mást, így oda nem mehettem. Szerencsére végül elég könnyen és gyorsan találtam új munkáját, ahol megismertem a férjemet, aki amúgy felmondani készült, ha pár nappal később megyek, akkor már lehet, hogy nem találkozunk, így végül miattam nem mondott fel akkor. Ha akkor nincs az a munkai konfliktus, akkor nem mondtam volna fel, vagy legalábbis sokkal később. Aztán, ha nem ragaszkodom ahhoz a munkájához, ami amúgy rosszabbnak is ígérkezik, de valamiért úgy éreztem, hogy nekem azt kell választanom, és az ottani főnök nem nyomul rám, akkor lehet, hogy ott is tovább maradok. Rengeteg véletlen, ami mind ahhoz vezetett, hogy megismerjem a férjemet. Fanni küldte nekünk az üzenetet, és igen, pontosan ilyen véletleneket keresünk, hogyha önnek is van, bátran küldje el nekünk. Kb. 10 éve még megvolt egy nagy újság, ami már nincs. Az uram munkanélküli volt, nézegette az újságban, a buszon az álláshirdetéseket, a közelünkben hirdetett egy gyár buszvezetői, illetve ügyintézői állást, aznap járt le a jelentkezési határidő. Felhívott, mi legyen, mert kb. A kritérium az angol tudás, ő pedig egy kukkot nem beszél angolul. Mondtam, hogy gyorsan átírom az önéletrajzát, belírom, hogy tud angolul, és beküldöm. Ahogy elküldtem az e-mailt, rögtön hívtak, másnap menjen be. Elsőre lehagytam a csatolmányt. Röviden megkapta az állást, nem tértek ki az angol tudásra, amikor már kiderült, mindegy volt, mert imádták, jól dolgozott nagyon. Mivel külföldi tulajdonú cég volt, az ügyvezetőt kellett furikáznia, meg ahhoz kellett az angol. Pár év múlva a cég kivonult Magyarországról, fillérekért megvehettük a buszt, vállalkozóként meg visszaszerződtették egy évre. Plusz beajánlották máshová dolgozni, ennek köszönhetjük, ma már 5 buszunk van, és az átlagnál jobban élhetünk. Írja nekünk Marika, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, pontosan ilyen történeteket keresünk, és hát még van jó néhány, egy hosszú e-mail van itt már előttem, azt bele se kezdek, mert majd a következő blogba fog sorra kerülni, azt azért elmondom, hogy ha ön is küldene még gyorsan, akkor megteheti 0635 925 925-ös, néhány zene, és folytatjuk a Ceglét hangját, maradjanak velünk! Ceglét

0: üzenetével megyünk tovább, aki arra a kérdése válaszolt, hogy tud példát mondani pillangótása a saját életéből? E-mailt küldött nekünk a kimansag@ceglidradio.hu-ra, de aki rövidebben fogalmazná meg, az megteheti SMS-ben a 0635-92-92-ös SMS számon. Tehát Nati üzenete: szépségiparban dolgozom. A hely, ahol voltam, egy közepes város közepén van, ahol az utca egy emeletes társasház aljában lévő üzletsoron van. Többen voltunk a szalonban, ami pici is volt, rossz elosztással, de ami a lényeg, hogy mindenki rajtam keresztül közlekedett, mindenkinek én voltam a recepciósa. Egy idő után kötözködések is voltak, így meguntam a helyzetet. Kettő üzlettel arrébb egy körmös, csak ugye ékezetek nélkül küldte az üzenetet, szerintem telefonról lett írva. Minden esetre nem kormos, hanem körmös költözött be, pici, egy személyes szalonjába, és minden reggel nézegettem, de jó lenne nekem. De sajnos nem volt rá esély. Majd egyszer egy szép szerdai napon a könyvelőm várakozott masszázsa, persze nálam az előtérben, nálam vendég ült az utolsó simításokkal. A hozzám esedékes következő vendég éppen akkor libbent be, aki eleve egy jelenség, jó hangos karakter volt. Aki egyből taglalta, hogy ő most vette észre, hogy itt egy másik körmös szalon, neki nem mondja senki, hogy nem él jól a szépségipar. Erre a könyvelő megszólalt, hogy ha arra a pici szalonra gondolsz kettővel mellettünk, pont most rakja ki a tulaj, aki a könyvelő ügyfele, a bérlőt, mert nem fizette a kötelezettségeket. Én csak annyit mondtam a könyvelőnek, este írok neked. A délutánt izgatottan csináltam végig, ám de furcsa volt, hogy csütörtökre is és péntekre is lemondásom lett. Szabad volt a délelőttem a naptárban. Ritka a lemondás, még betegen is eljönnek sokszor. Így utólag, ez sem volt véletlen, írtam a könyvelőnek, aki írt a tulajnak. Csütörtök délelőtt így a tulajjal beszéltem, aki készségesen eljött megmutatni. Pénteken már enyém volt a szalon, amiről álmodoztam, fantáziáltam, és ami még meg se volt hirdetve. A költözködés nagyjából fél óra volt, semmit nem kellett csomagolni, csak 10 lépéssel arrébb vinni. Hálás vagyok azóta is ennek a dolognak, mert ilyen simán álmaimba se gondoltam volna, hogy működhet, de lett egy saját szalonom. Hát ez remek történet, és tök jól alakult tényleg. Szerencsésen jó helyen voltál, jó emberekkel voltál körülvéve, akik kapcsán tudtál csatlakozni ez a történethez, és meglett a saját helyed. Gratulálunk hozzá, és ha van önnek is ilyen sztoria, nyugodtan küldj el nekünk. Elmentem haverokkal bulizni, ahol találkoztam egy lányjal, nagyon bejött, és én is neki. Első randi szuper volt, de a második már kevésbé. Akkoriban volt egy másik lány is, félig meddig a képben. Őt vettem volna fel motorral, és mentünk volna egyetemre, viszont odafelé elütöttek. Még a patkán ülve írtam a lánynak, hogy aznap este a randi nem fog összejönni, mert visznek a kórházba. A másik lány rám se ederített, ő viszont két napra rá feljött hozzám, mert két hétig el sem hagyhattam mankóval a lakást. Másfél éve együtt vagyunk, a fentiek eléggé határozottan elmondták nekem, merre kéne haladni. Igen, azt hiszem, ezt így kell felfogni, hogy elég határozottan jelezték a körülmények, hogy merre kell haladni. Kedves hallgatók, még két blokkunk van hátra, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok a várható.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Márk írja azt nekünk, hogy ugyanaz az ing volt rajtam, ami a Tinder profilképen felismert az egyik meccsem az utcán, úgy, hogy előtte nem is találkoztunk, csak cseteltünk. Most a feleségem. Hát ez már gratulálok. Tudni kell jókor felvenni azt az inget, ahol már láthatott ez a hölgy, és ezek szerint jól sikerült minden, aztán meg gondolom törölted magad a Tinderről. De a lényeg az, hogy egymásra találtatok, és ezt is köszönjük, ugyanis pillangó hatásokat keresünk mindenkinek a saját életéből. 0630 592 92 5, de közelít a műsor vége, és igyekszünk ezt a témát rövidre zárni a mai napon, mert már harmadik alkalommal vesszük elő. Random Insta sztorikat nézegettem, egy idegen srác sztoriából egy választási lehetőség volt, írsz vagy írjak. Csak úgy megnyomtam az utóbbit, fél órán belül írt is, 4 éve vagyunk a legjobb barátok, ezt Orsi küldte nekünk, és egyébként igen, nem feltétlen mindig a párkeresés lesz a megoldás egy társkeresőn, hanem lehet, hogy barátokat találhatunk, nekem is van egy ismerősöm, és nagyon jóban vagyunk, annak ellenére, hogy kémia amúgy nem volt. Felhívott egy barátom, hogy megy egy konferencia roadshowjára vidékre, és hogy elmegyek-e vele. Bár a konferencia anya rendezvénye igen közel volt hozzám, nem mentem el, de valamiért erre igent mondtam. Ez teljesen, de teljesen új pályára állította az életemet, írja nekünk Dorina. Hát kár, hogy az nem derült ki, hogy milyen pályára, máskor nyugodtan írd le nekünk hosszabban, én nagyon szívesen felolvasom. Általános iskolában volt egy nagyon jó barátnőm, de sajnos középiskolás korunkra megszakadt a kapcsolat. Később megkerestük egymást, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Ő bevett egy DC csoportba, hogy ott játszunk, ahol megismertem egy srácot, aki azóta az egyik legjobb barátom. Rajta keresztül még egy nagyon jó barátnőm lett, akivel egy buliba mentünk, ahol megismertem a jelenlegi párját, aki külföldön lakik. Egy fél év múlva elhozta magával a srác a legjobb barátját, akivel azóta is egy párt alkotunk. Egy hét múlva kiköltöztünk páromhoz, és új életet kezdtünk. Nagyon hiányozni fognak a barátaim, de biztos meg fogjuk oldani, hogy tudjunk találkozni. Hát, hogyha ez vigasztal, én pont nemrég, a megfázásom is onnan van egy kicsit, nemrég Ausztriában egy jó 6 órás utat utaztunk ki barátainkhoz, szóval ritkán találkozunk, néha ők jönnek, most mi mentünk mi először, de meg lehet oldani mindenképpen a távolság ellenére és ezeket a dolgokat, és a történet meg az, hogy ment a kocsiban a klíma odafelé és visszafelé is, és valószínűleg ez okozta ezt a kis megfázást, ami miatt a hangom ilyen, de a lényeg az, hogy lehet tartani a barátokkal a kapcsolatot, ma már azért egészen egyszerű messengeren, vagy más ilyen online fórumokon, és néha-néha találkozni is, úgyhogy ne aggódj emiatt, a lényeg, hogy megtaláltad a páradat rengeteg véletlen folytán, és az is nagyon fontos, hogy tartsátok a barátokkal is a kapcsolatot. Én már régen ismertem a mostani páromat, évek óta, az egyik legjobb barátom unokabátyja egyébként. Sokszor összefutottunk, de a Szián kívül kb. Semmit nem beszéltünk évekig. Elmentem ennek a legjobb barátomnak a születésnapjára, de kb. Egész nap nem volt kedvem hozzá, nem is éreztem jól magam, tényleg csak a vége felé estem be. A nagybácsival azóta együtt vagyunk, több mint 1 éve. Ehhez gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük Fanninak, hogy ezt leírta. Azt meg elmondom önöknek, hogy még egy blokkra visszajövünk, most már új üzeneteket ne írjanak, mert szerintem pont megleszünk a végéig, aztán persze majd kiderül. Tud-e pillangó hatásra példát mondani a saját életéből? A kérdés továbbra is ez egyébként itt a Cegléd hangjában.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Tud példát mondani pillangóhatással a saját életéből? Ez volt a kérdésünk, tulajdonképpen nem először, már harmadik alkalommal tettük fel ezt a kérdést, de úgy döntöttem, hogy most mindenkire sort kerítünk, úgyhogy jönnek az utolsó üzenetek ebben a témában. Újabb adást már nem kezdünk ezzel, úgyhogy mindenki remélem elküldte, aki el akarta. Adtam rá rengeteg lehetőséget, szóval, ha valaki kimaradt, az most már magára vessem. Elmentem a legjobb barátom szülőnapjára az Álaszkertben,

kamera, amit aztán mind a felújításokba tettünk. Ennek drasztikus hatása lett az életünkre, és azon a chance meetingen múlt, tehát azon a véletlen találkozáson. Úgyhogy igen, ez is ilyen történet, nagyon szépen köszönjük, név nincs az üzenet végén, de hát ez minket ugyebár nem zavar. Anyukám TB ügyintéző volt, fiatalon elvesztettem sajnos. Én egy szállodában voltam recepciós, amikor bejött a helyi perfekt igazgatója a fia ballagási ebédjét lefoglalni. Akkor megkérdeztem tőle, hogy hogy is működik ez a mérlegképes könyvelői tanfolyam, mert érdekelt anyukám miatt beiratkoztam. A számvitel tanárnőm akkor a mostani főnököm volt, 16 éve vagyok a kollégája, és igen, ezt már én teszem hozzá, egy ilyen szerencsés véletlen is el tudja mozdítani az embert egy egészen más irányba. Lássuk az utolsó üzenetünket. Megkérdeztem egy rokonom, szerinte hol lehetne megtalálni a párom. Azt mondta, hogy a hobbimmal kapcsolatban jó esély lenne rá. Elmentem hát egy előadásra a témában, ahol megjegyeztem az előadó nevét. Rákerestem otthon a neten, és találtam egy podcastet tőle, amiben megemlített egy Facebook csoportot. Jelentkeztem, majd végignéztem a tagok listáját, ráírtam egy nagyon csinos lányra, azóta 3 éve együtt vagyunk. Ha nem egyezik a hobbink, vagy nem megyek végig ezeken a lépéseken, valószínűleg soha nem találkoztunk volna, pedig közel 15 éve majdnem, hogy szomszédok is voltunk. Ez egyébként nagyon komoly, és Zsombornak köszönhettük az utolsó üzenetet. Igen, van, hogy rájövünk, hogy annyira közel voltunk egymáshoz, fizikailag, valahol, valamikor, de mégsem találkoztunk, aztán egy szerencsés véletlen folyamán mégis úgy alakul. Kedves hallgatók, ez volt a Cegdét hangja mai napra, lezártuk a pillangó hatásos témánkat, legközelebb valami újjal, tehát holnap egy másik témával jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmünket, a viszonthallásra!

0: Vidám, habkönnyű, sötétű, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, meg persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, este 6-ig ez így lesz, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a mai jó reggelt ceglét. Hamarosan Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak vele még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédásóban.
3: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szindva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szindva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
2: Az időjárásról.
3: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok a várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádiótól. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Szeglédet folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és jön majd egy beszélgetés is, hát körülbelül így áll össze a reggeli műszak. Most meg Dua Lipa énekel, maradjanak velünk!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: belé senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte az ma már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumolyfelők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap semmi a lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik a levegő, a perzselő napsütést alig zavarják majd felhők. A déli délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg többfelé. Ez lesz a következő napokban. Most meg az lesz, hogy folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a reggeli műszakot, a Jó reggel Ceglédet, a legfrissebb információkkal, utána ígérem, visszatérek a dalokkal. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szindva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szindva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
1: Az időjárásról.
2: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok a várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, ez meg itt a Jó reggelt Ceglét. Azonnal folytatjuk közös ismerősökkel, nem sokára pedig visszatérek és programokat ajánlok, maradjanak velem ezért is.
1: Jó reggelt Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas hulyákolók, gólyalábas és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal a Rock My Body című közös ismerőst játszom. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat, napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben. A javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű képítésére írnak ki pályázatot, ez csak nem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes taprállítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mint egy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen.
3: Az időjárásról.
9: Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Ha a jó reggelt Ceglédet, azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig lapszemlézek, azaz elárulom, hogy miről ír a Bors online.hu felület és a nemzetisport.hu oldal. Tartsanak ezért is velem.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92-től. Most a borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Újabb viharfelhők gyülekeznek LL Junior magánélete felett, legalábbis a legfrissebb internetes nyomok és a rajongói találgatások erre engednek következtetni. Bár hivatalos megerősítés még sem a zenész, sem a párja részéről nem érkezett, a sas szemű követők már is kongatják a vészharangot Frey Timi és az énekes kapcsolata miatt. A gyanúra az adott okot, hogy a szerelmesek hirtelen kikövették egymást az Instagramon, ráadásul a csinos lány profiljáról látszólag nyomtalanul eltűnt minden olyan közös fotó, amely eddig a boldogságukat hirdette. Bár egyelőre senki sem tudja biztosan, hogy végleges szakításról, vagy csupán egy hevesebb vitát követő átmeneti mosolyszünetről van-e szó, a bulvárai és kommentelők már is készténként kezelik a különválást, és elárasztották a közösségi oldalakat a jobbnál jobb beszólásokkal. Sokan azonnal párhuzamot vontak a zenész korábbi, meglehetősen viharos kapcsolataival, és záporoztak az ironikus megjegyzések a feltételezett újabb szingli státuszra. Akkor most már ő is csatlakozhat Blankához és Kingához kávézni, viccelődtek hozzászólók, utalva Kurt Vélyesi Kingára és Dárdai Blankára, akik szintén megjárták már az előadó művész melletti érzelmi hullámvasutat. Nem véletlen, hogy a követők ennyire gyanakvúak és hajlamosak azonnal a legrosszabbra gondolni, hiszen jól emlékeznek még a rapper korábbi szerelmi forgatókönyveire, különösen a Dárdai Blankával való kapcsolataért meg számtalan mélypontot és magaslatot az elmúlt években, ami miatt a nagy közönség már meg sem lepődik az ilyen jellegű internetes drámákon. Blankával is ugyanez volt, összejöttek, meg szakítottak 500-szor, kész szappanopera, írta egy másik követő, rávilágítva arra, hogy Junior szerelmi élete gyakran követi a se veled, se nélküled mintát, ahol a nagy béküléseket menetrend szerint követik a hasonló szakítási pletykák, hogy Timi és a zenész esetében valóban pont került-e a történet végére, azt az idő, és valószínűleg maguk az érintettek fogják eldönteni. LL Juniorral is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal, kedves hallgatók. A mexikói Unam Pumas csapatát két magyar edző emelte fel. Borsos László, a Nemzetisport helyszíni VB tudósítója, nem csak azt nézte meg, miként fest egy mexikói első osztályú klub, de Marik György és Fekete Árpád emlékét is megidézte a ma is hálás helyiekkel. Címlapsztori két oldalon, az újságformátumban, meg hát a nemzetisport.hu oldalon is olvashatnak erről a történetről. Labdarúgó világbajnokság minden mennyiségben további öt oldalon, persze az újságban, a gánai 11-es jogosnak érző angolokkal, Csongvai Áronnal, aki Japán ellen a svédeknek szurkol, a portugálokkal, akiket hirtelen már legalább a döntőbe várnak otthon, és persze a kanadai csoporttal, melyből a harmadik házigazda is bejutott a 16 közé, de csak másodikként Svájc mögött. Ezekkel a témákkal is foglalkozik a portál és az újság is. Pályán az Eto, a Fradi és a Paks európai kupaselejtezős csapataink már felkészülési meccseket játszanak. A győriek éppenséggel a Ferencváros leendő ellenfelét verték meg. Körkép a VB árnyékában a magyarokról. Kezdődik a nagy nyári rohanás. Zsodos Barna megnézte, hogy a következő 5 hétvégéből 4-et az európai pályákon töltő Forma 1-es mezőny miként fest az idény derekán az osztrák nagydíj előtt. Ezzel a témával is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal. Nem a Falko és nem is a Szolnok volt a bravúr csapat. Férfi kosárlabda idény értékelésből kiderül, hogy szakírók miért a bajnoki bronzérmes Kaposvárt látták a legkellemesebb meglepetésnek. Velük is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, itt a 92-től a reklámok után folytatjuk a legfrissebb információkkal. A jó reggelt, Szegléded, aztán jövök vissza a dalokkal, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinot Picnic. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözd pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinot Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat, napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar vinnye. Egyre melegebb lesz, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben. A javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint 10-szeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű képítésére írnak ki pályázatot, ez csaknem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes taprállítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mint egy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek 2/3 a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen.
4: Az időjárásról.
5: Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
4: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Millás ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a jó reggelt Ceglédben, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk azonnal a dalokkal, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, a programajánlóval is, mindjárt mondom azt is, mi lesz a következő napokban hazánk területén, ami az időjárást illeti, hallgassanak rám.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Szigala felvételét játszom majd a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja.
2: Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000

0: 1000 forinttól lehet az öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Cegléri márka kereskedésünkben.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
3: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Mától országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Vízminőségromlást is okozott a miskolci Színvapatak szennyezése. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársolni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérte 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022 szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket, a Színvapatak kedd délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálatéval kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóság közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Holnap kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál, több mint 20 előadást mutattak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A kínálatban klasszikus és kortárs művek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások is szerepelnek, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb, mint egy perc különbséggel. Legkevesebb 32 halálos áldozatról tudni, az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a Caracas-i nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. hírek.
4: Az időjárásról.
5: Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
4: Közlekedési információk.
6: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Itt a 92-5-ön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, mit üzennek már a csillagok. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ott van előtted, vedd észre, ez a mai nap vezér gondolata, a mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, lehet, hogy ma érdekes dolog történik veled, amikor egy mindenki más által negatívnak titulált hírt, vagy eseményt te inkább kedvezőnek ítélsz meg. Lehet, hogy te látod jól a helyzetet, megint előállat ugyanis az ismerős képlet, hogy miközben mindenki csak azt látja, ami az orra előtt van, te emellett hosszabb távon is gondolkodsz. Bika, ma elképzelhető, hogy a külső körülmények hatására elkezdesz végre pozitívan gondolkodni, és meglátni az életben azt a meg annyi szépet, amit ad számodra. Folytasd tovább ezt az utat, és igyekezz mindig a pozitívumokat keresni magad körül. Keresd ki a bombonok közül csak azokat, melyek kívánatosak számodra, és a többit inkább most hagyd benne a dobozban. Ikrek, ma valakiben megláthatod önmagad ellenpárját. Minden, ami az illetőből hiányzik, az benned megvan, és ami benne van, az benned jelent hiányosságot. A kérdés már csak az, hogy az ellentétek vonzani vagy taszítani fogják-e, vagy esetleg alkalmasak lesznek arra, hogy kiegészítsék egymást. Rák, ma igyekezz kiemelten önmagaddal foglalkozni, különösen akkor, ha az elmúlt időszakban sok időt töltöttél mások kiszolgálásával, segítésével, vagy olyan tevékenységgel, amelyben valaki más érdekében cselekedtél. Legyen ennek most egy kis időre legalább vége. Töltődj fel, fordulj befelé, gondolj úgy az elkövetkező napokra, mint egy generál szervízre. Oroszlán, lehet, hogy ma spontán kialakuló érzelmek törnek rád, ami arra késztet, hogy meggondolatlanul reagálj egy körülötted kialakuló szituációra. Próbáld valamennyire kontroll alatt tartani önmagadat, ha nem akarod az elkövetkező napokat azzal tölteni, hogy megpróbálod helyrehozni a kárt, melyet valamely fontos kapcsolatodban okoztál. Szűz, ma lehet, hogy minden akaratod ellenére sem lesz meg a várt eredménye egy erőfeszítésednek, és ez talán elveheti a kedved a folytatástól, vagy attól, hogy tovább menj egy megkezdett úton. Érdemes meglátnod azonban, hogy nem minden esetben fontos a jutalom. Néha az út maga sokkal fontosabb önmagad számára, mint a cél. Egyszerre után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzeme. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semkut minősítéssel.
5: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak.
7: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, vizsgáld meg alaposan, hogy kik azok, vagy mik azok a tényezők, meg túlságosan korlátozóak, feleslegesek számodra, és próbáld meg ezeket eltávolítani az életedből. Meg fogod látni, hogy egy sor olyan dolgot teszel, vagy tűrsz el naponta, amit egyáltalán nem lenne szükséges. Változtass, ahol kell, mint amikor kitépjük a gyomot, hogy legyen tere fejlődni az elültetett növényeinknek. Skorpió, ne lepődj meg azon, ha ma azt érzed, hogy az emberek a megszokottnál is nyitottabbak, kedvesebbek veled. Van valami most benned ugyanis, amitől szinte sugárzol, és ezt a legtöbben észre fogják venni körülötted. Erre pedig még rá is tehetsz egy lapáttal, ha különösen ügyelsz a megfelelő megjelenésre. Bűvöld el az embereket magad körül. Nyilas, ma végre lesz erőd arra, hogy foglalkozz valami olyasmivel, amit egy ideje már mindig csak halogatsz. Meg lesz benned az önbizalom, és meg lehet a támogatás is a környezetettől. Úgyhogy állj neki, és tedd meg, amire készülsz. Legyen ez a nap az, amire majd később úgy emlékszel vissza, hogy az új kezdet. Bak, a Jupiter olyan jó indulatú embert jelez, aki befolyása révén segíti a céljaidat, törekvéseidet. Elengedhetetlen, hogy mindehhez bizakodóan állj hozzá. Mindig jó az optimizmus, de egy ilyen konstellációnál különösen. Vízöntő. Ma tudatosul benned, hogy mennyi mindenért lehetsz hálás, főleg, ha képes vagy kinyitni a szívedet és erősíteni magadban a bizakodást. Ma is sok múlik a hozzáállásodon. Ha mosolyogsz, felemeled a tekintetedet, akkor mágnesként vonzod az embereket és a kedvező eseményeket. És végül halak, a Hold-Jupiter együttállás neked is kedvező fordulatokat jelez, hiszen a Jupiter az egyik uralkodó bolygód. De nem csak szerencsét hoz, mivel este a Vénusz fényszöge is hat, jöhet egy flört vagy kísértés. A hűség nem érzés, hanem döntés. Erre emlékezz. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal. A reggeli műszakot utána jönnek újra a dalok is, majd maradjanak velem.
1: Mától országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Vízminőségromlást is okozott a miskolci Színvapatak szennyezése. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársolni, bográcsozni, grillezni. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérte 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022 szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket, a Színvapatak kedd délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálatéval kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóság közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Holnap kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál, több mint 20 előadást mutattak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A kínálatban klasszikus és kortárs művek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások is szerepelnek, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb, mint egy perc különbséggel. Legkevesebb 32 halálos áldozatról tudni, az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett.
2: Az időjárásról.
1: Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig kisebb nagyobb megszakításokkal. Reklámok után folytatódik a jó reggel Cegléd, a Ceglédiek kedvenceivel, valamint programajánlóval és időjárás jelentéssel. 9 óra után pedig jön majd egy beszélgetés is. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak!
4: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden, a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a Kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Jó reggelt, Cegléd!

hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte az ma már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem ér.

0: már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A hírek után azonnal Benson Boone énekli a Mystical Magical című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkba.

0: Minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13. Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
1: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
1: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
6: Szombaton lesz a 31. Budapest Pride nap. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nemzeti lobogó és Pride zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton a Budapest Pride felvonulás idején, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejegyzésében utalt arra, hogy tegnap néhány önkéntes magyar zászlókat tűzött ki a korábban eltávolított Pride zászlók helyére. A politikus megköszönte az ötletet és úgy fogalmazott, kedves gesztusnak tartja az akciót. Hozzátette, Budapest Pride igazi szabadságünnep, amelynek résztvevői a többi közt kiállnak a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. A fideszes Hídvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyben két embert, köztük a város üzemeltetési cégvezetőjét már letartóztatták. Tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, letartóztatását kezdeményezték. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű közpénz tűnhetett el a városban az előző vezetés idején fiktív város üzemeltetéshez kapcsolódó parkosításról és jogi tanácsadásról szóló szerződések segítségével. Csökkent az étkezési búza termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrár Közgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői árai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hangsúlyozták, a nagyfóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnye fajtából a hazait válasszák. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható.
5: Az időjárásról.
6: Napközben többnyire napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei-tó 30, a Tisza-tó 26 fokos.
5: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi lesz a téma. Ez nem sokára kiderül, maradjanak velem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.
11: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-t, hogy mi a téma ez mindjárt kiderül most a riporter Becker Betty.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
12: Kedves hallgatók, ahogy ezt már többször beharangoztam, és igazából véve a programajánlóban is már többször hallották, egy igazán különleges előadásra készülhetünk, hétfő lesz a napja, de hogy miről is szól ez az előadás, nem is feltétlenül ez a legfontosabb, hanem hogy kik adják elő. Nos, erről fogok a következő percekben beszélgetni Herpainé Velkei Klárával, aki énekzene szakos tanár, művészeti munkacsoport vezető, mindez a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvodában történik Miskolcon. Jól mondtam, mindent köszöntöm.
13: Tökéletesen, igen, köszönöm szépen.
12: És nem ismeretlenek a ceglédi közönségnek, vagy legalábbis remélem, hogy van Cegléden sok-sok ember, akinek nem ismeretlenek már Önök, hiszen 2 évvel ezelőtt, én úgy emlékeztem, hogy tavaly, de aztán kiderült, hogy 2 évvel ezelőtt biztosan jártak itt, mert én akkor a ceglédi televízióban voltam kint forgatni még a próbán, és így el, hihetetlen és életre szóló élményt kaptam már a próbán is attól a hangulattól, ami van.
13: Ugye, nagyon örülök, már is.
12: Tényleg így volt, mert hogy végtelen szimpatikus fiatalokat is ismerhettem meg. Tulajdonképpen mi is a Magisz Kórus?
13: 2005-ben alakult különben a Magisz Kórus, és tulajdonképpen az megalakulás után már egy éve, tehát már ez most 20 éve, 21 éve, az iskola 10 éves jubileumára kért meg az akkori igazgató, én akkor 1 éve voltam ott, hogy ne egy hagyományos ilyen gálát csináljunk, amiben kicsik nagyok verset mondanak, énekelnek és a többi, hanem hogy legyen egy sztori, egy olyan sztori, ami egy kicsit a lelkekre hat, ami egy kicsit az iskola küldetését is valahol megfogalmazza, és így legyen egy gyerekcsapat, aki az egészet előadja. És akkor a kolléganőmmel megtaláltuk, ő találta meg, és együtt vittük színre egy pécsi szerzőnek, Ivancsics Tamásnak a Damaszkusz című ilyen rock oratóriumát, ami Szent Pál életéről szól. És tulajdonképpen itt kezdődött a folyamat. Először 2 évenként, és durván 10 éve most már évenként adunk elő egy-egy darabot.
12: És nem is akár hogyan készülnek ezek a darabok, ugye ezt is akkor tudtam meg, hogy nem ez a klasszikus, mondjuk 100 fős csapattal nehéz is lenne. Szóval ez a klasszikus, akkor üljünk neki, álljunk neki, ott a színpad, menjél fel, énekelje, csináld ezt, csináld azt, műhelyek alakulnak. Ugye?
13: Így van.
12: Ez hogyan néz ki gyakorlatban?
13: Ezt később tanultam meg. Szintén így vezetve hátulról, fentről, ki hogy értelmezi. Volt egyszer nálunk a Jezsúban egy külföldi csapat, akik projektformában dolgoztak egy darab, egy angol nyelvű darab színrevitelével, és az angol nyelvű darab színrevétele mögött volt tulajdonképpen az a projekt, ami az emberformálást, a személyiségfejlesztést, az önismeretet volt hivatott szolgálni. Tulajdonképpen én ebbe akkor, mint összekötő voltam benne, és akkor éreztem rá arra, hogy ezekben a dolgokban sokkal több van, mint az, hogy betanítsak egy darabot és színre vigyük. Amúgy nem vagyok dráma végzettségű sem. Én egy magyar énekszakos tanár vagyok, és igaziból egyszerűen kiderült, hogy van érzékem hozzá, és valóban így történik a dolog. Én kiválasztom a darabot, megteremtem a hozzá passzoló, valahogy ki érzem belőle a hozzá passzoló emberi, mély emberi kérdéseket, ezeket az ember formáló problémákat, ezeket körbejárom, és akkor utána úgy engedem, hogy megszülessen bennem az, hogy kik legyenek a főszereplők, ezek azért mindig a végzősök, és minthogy mi nem színészkedünk, ezért én nem olyanokat választok, akik jól eljátszák, hanem akiknek a személyiségével találkozik az a szereplő. És akkor így megint csak önismeretről fog szólni, meg arról, hogy én ki vagyok ebben a darabban és ebben a szerepben. És akkor utána pedig általában 7-8 embertípust rakok a főszereplők közé, akik lesznek a műhelyek. És mindig különleges neveket adunk ezeknek az embertípusoknak. Most vannak ejtőernyősök, az ejtőernyősök most azok a szereplők, akik a Fenyő Miklóshoz hasonlóan valahová bekerülnek, ahogy ő hazajött a repülőgéppen, valahová bekerülnek, mint az ejtőernyősök, odaesnek, és nekik ott teljesíteni kell, jelen kell lenni, kreatívan abba a helyzetbe bele kell találni magukat. Úgyhogy például most ejtőernyősöknek neveztük el ezt az embertípust, és ezzel tudjuk, hogy sokan vagyunk ilyenek. De például a megingathatatlan szívűek, akik a Marina nevezetű szereplőnek a társai tulajdonképpen, ők viszont olyan hölgyek zömében, de fiú is választhatja, akik úgy hisznek az embertársaikban, a barátaikban, a körülöttük élőkben megingathatatlanul, hogy hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ő meg nem esedjen, hogy jobbá váljon.
12: Dobai Gábor, Fenyő Miklós, Tasnádi István, Made in Hungária, Made in Hungária, ki hogy szereti mondani, amíg a dalban is kétféleképpen hangzik el, musicaljéről van szó. Én az első gondolatom az volt, hogy én nem, hogy mondjam, nem jó a szó, hogy nem szeretnék álszenteskedni, hogy egy jezsuita gimnázium miatt rakendrolt kezdett. De most így hallgatva a műhely működését, teljesen egyértelmű, tehát a rakendrol életérzést és gyakorlatilag, nyilván Fenyő Miklós is kb. Annyi idős volt most, mint a srácok, igen, meg a lányok, akik előadják. Teljesen tökéletesen össze lehet passzítani ezek szerint. Tehát semmi.
13: Abszolút, igen. Sokan mondták, hogy rém kíváncsiak arra, hogy most mit fogok mondani a bevezetőben, de az a helyzet, hogy teljesen teli van. Én azt gondolom, hogy a jó musicaleknek, vagy a jó irodalmi alkotásoknak ott derül ki az igazi őstehetség volta, hogy bármilyen műben, ami elsőre szórakoztató alkotás, akkor is van ott valami, ami megmozgat minket belül. És meggyőződésem, hogy a tömegek ezért mennek. Nem tudják, nem direkt van, de akkor is megmozgat belül.
12: És miért gondolják úgy, hogy időről időre ezzel akár, mint egy misszió, nekiindulnak a nagyvilágnak, de legalábbis az országnak?
13: ez egy érdekes kérdés. Ma már annyira várják a gyerekek, hogy csinálhassák, és ugyanannyira vár a közönség, hogy most igaziból nem volt kérdés, hogy minden évben mi lesz az új darab. Ezt hallom már augusztusban, sőt, sokan már most kérdezik, úgyhogy már most mondom, nem tudok rá választani. Hogy mi lesz az új darab, mert én nekem el kell gyászolni az előző évi darabot mindig, ez egy fél év, és akkor szép lassan így megszületik, hogy na én erre azt mondom, szenteskedés nélkül, hogy mit akar általunk mondatni a Jóisten, hogy mi az, amivel tényleg meg tudjuk az embereket mozgatni. Ami talán érdekes, az idén már 4 helyszínt kellett lemondanom, mert az érettségétől nem fért bele a turnésorozatunkba. Tehát egyre több olyan megkeresés jön, akik már nem olyanok, ahol a diákjaink vannak. Hanem különböző városokból hallották, hogy ott vagyunk. Éppen most még egy felvidéki meghívásunk is van, amivel nem is tudom, hogy mit kezdjek, de majd a gyerekekkel együtt döntünk. Tehát ugye ez tényleg megható, hogy úgy tűnik, hogy erre a nem színházra, ami egy kicsit tényleg nem a hagyományos értelemben vett színház, valahogy egy csomó embernek szüksége van a gyerekek őszintesége és tisztasága miatt. Valami ilyesmit érzek.
12: És nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, de gondolom, hogy azért a gyerekek fiatalok körében is presztízsé vált benne lenni ezekben a darabokban, ugye?
13: Igen, ez érdekes dolog, mert nagyon nagy áldozatot vállalnak. Azzal, hogy ahogy darabot csináljunk, ahol tulajdonképpen szeptembertől kezdve egy hónap kivételével mindig van egy úgynevezett bennmaradós hétvégénk, ami azt jelenti, hogy havonta egy hétvégét a kórus együtt tölt, például egy tornateremben, meg kollégiumban, alvással. Tehát igaziból azért bőven kell, és emellett, hogy ezt megcsináljuk, emellett azért vannak koncertek, ilyen felkérés, olyan felkérés, és a többi, tehát azért van meló bőven, és nyilván az iskola elsődleges célja a tanulás, tehát mindezt nekünk úgy kell megcsinálni, hogy lehetőség szerint ne menjen a tanulás rovására. Tehát hoznak óriási áldozatokat, és mindenféle erőltetés és kényszer vagy egyéb nélkül valóban itt van 100-110 gyerek, és ami a legszebb, és Szeglőre is talán jönni fognak velünk, majdnem minden turnén és hétvégén 4-5-6 hét volt kórusos jön nekem öreg diák segítőnek, akik még így érzik, hogy tudnak hozzátenni.
12: Hát azt hiszem, hogy ez a legjobb, hogy az egyik legjobb visszaigazolás arról, hogy mit kapnak ők ettől. Van itt egy nagyon érdekes kérdés, amit az ismertetőben olvastam, a legnagyobb, legégetőbb kérdés, hogy derül ki, hogy mire születtem, mire keldek, mi a küldetésem. Van egy ilyen utóélete egyébként mondjuk adott esetben ennek a darabnak, hogy amikor elkészült, leülnek, és akkor ezt megbeszélik mondjuk adott esetben, akár ezt, hogy mire jutottak a fiatalok? Van egy folyamat zárása?
13: Nagyon jó a kérdés. A turnéink végén, ha csak tehetjük, van, amikor úgy jön ki, hogy nagyon későn végzünk, de a turnéjunk közös estéjén és a nagy előadások után mindig van egy közös reflexió. Igaziból mindig, ha csak tehetjük, reflexió van, és a reflexióban a saját érzéseikre reflektálnak. Nem direkt arra, hogy a küldetéssel hogy vannak, viszont az utolsó turnén, utolsó előadásán, ami most lesz, utolsó előtti előadása után este van az úgynevezett nagy reflexió, ami megható, mert leülünk egy nagy körbe, 100-110, és több mint egy órán keresztül nyugodtan ülünk, és akkor mindenki elmondja, hogy mit adott neki a darab. Ami az ő személyes tapasztalata önmagával. Rájöttem arra, hogy bátran beszállhatok a táncba, ettől kezdve, tehát mindenféle ilyen apró visszajelzés, és amilyen nekem a legcsodálatosabb, van egy fiú, aki már a 2 évvel ezelőtt is itt volt Cegléden, aki látássérült, és akivel mindig jön az édesapja. És amikor az édesapja is beszáll ebbe a zárókörbe, és ő is elmondja, hogy mit adott neki a darab. Ezek már tényleg igazán megható dolgok.
12: És ezek azok a pillanatok, amik még meg se történtek, de lejönnek majd a színpadról, csúnyán megfogalmazva, szóval érezhető lesz majd a színpadról mindaz, amit a gyerekek kaptak ebben.
13: Én azt gondolom, hogy igen, talán ez a legtöbb. Tehát az a ragyogás most már ott van az arcukon, és tényleg nagyon érdekes, hogy belülről érezzük az örömöt, de közben azt is érezzük, hogy kifelé mennyit hat, és talán így igazi, mert ha magunk örömért csinálnánk csak, akkor nem tudna így működni, de ha csak a sikerért csinálnánk, akkor se. Na, szerintem érthető.
12: Igen, ez teljesen. És mindezt igen. Úgy, hogy olyan zseniális dalokat hallhat majd a közönség, ugye Novai Gábor, Fenyő Miklósnál, Isten nevéhez is fűződnek. Ugye, azt ne felejtsem mondani a lényeget. Június 29-e, hétfő, 19 óra, Kossuth Művelődési Központ, az előadás időpontja és helyszíne, és a belépés tulajdonképpen ingyenes, nyilvánvalóan adományokat nem utasítanak vissza, ez abszolút nem baj, szégyen és semmi, hiszen valamiből
13: igaziból az úti költségünkre, így van, pontosan így van, csak erre gyűjtjük, és ha minden jól megy, ki is fogunk élni belőle.
12: Úgy legyen, és akkor hétfőn este 7 órakor remélhetőleg telt ház és dübörgő siker fogadja majd
13: nagy
12: önöket.
13: Nagy szeretettel várunk mindenkit, és igen, úgy tűnik, hogy eddig mindenütt tényleg nagy siker volt, úgyhogy aki csak tud mozogjon, jöjjön.
12: Találkozzunk ott, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetettünk.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Tartsanak velem, este 6-ig tehetik ezt meg. Jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Szombaton lesz a 31. Budapest Pride nap. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nemzeti lobogó és Pride zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton a Budapest Pride felvonulás idején, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejegyzésében utalt arra, hogy tegnap néhány önkéntes magyar zászlókat tűzött ki a korábban eltávolított Pride zászlók helyére. A politikus megköszönte az ötletet és úgy fogalmazott, kedves gesztusnak tartja az akciót. Hozzátette, Budapest Pride igazi szabadságünnep, amelynek résztvevői a többi közt kiállnak a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. A fideszes Hídvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyben két embert, köztük a város üzemeltetési cégvezetőjét már letartóztatták. Tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, letartóztatását kezdeményezték. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű közpénz tűnhetett el a városban az előző vezetés idején fiktív városüzemeltetéshez kapcsolódó parkosításról és jogi tanácsadásról szóló szerződések segítségével. Csökkent az étkezési búza termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrár Közgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői árai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hangsúlyozták, a nagyfóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtát a hazait válasszák. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható.
1: Az időjárásról.
2: Napközben többnyire napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, a nagyon későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a folytatásban szólnak a Ceglédiek kedvencei, és természetesen nem sokára programokat is ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perctől a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt Ceglédnek vége. A plusz-minusz kettő mindjárt indul. Mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Olivia Dean énekli el Man I Need című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
7: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
8: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
7: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
8: Egy kattintás és megnyílik a város.
7: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
8: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
7: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
8: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
7: Cegléd app.

0: kattintás, és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, gyorsult a panellakások eladása vidéken, egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában. Több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. A legmelegebb Firenzében és a Póalföldön lehet, ahol 40 fok fölötti értékeket jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről vagy jelentős károkról nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Hozzáteszik, hogy a téglalakásos értékesítési ideje mindeközben országos szinten lerövidült, de ezzel együtt is tovább kell a tulajdonosnak várni a vevőre, mint egy panellakás aladás esetén. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítás célzó otthon felújítási program is.
1: Az időjárásról.
2: Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak. Folytatjuk a Plusz-mínusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival. Jönnek majd a fontos, hasznos infók, programokat is ajánlok. Meg foglalkozok a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Tartsanak

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működik.

0: figyelmüket, türelmüket.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emlékezésére.

Napi alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden, a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sokak örömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gólyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pestvár megyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. FM 92.5.

0: folytatjuk a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Még féltávnál sem jár a világbajnokság, de már közel 3 millióan nézték meg az első 44 meccset a helyszínen a Reuters szerint. A FIFA adatai szerint eddig minden mérkőzésen közel telt ház volt, a stadion kihasználtság körülbelül 99,6%-os szerintük. Igaz, a TV képernyőkön keresztül nem mindig ez látszik. Bár az idei világbajnokság nagyobb léptékű, mint az előzőek, ugye idéntől a 32 helyett 48 csapatos a VB, így a mérkőzések száma 64-ről 104-re nőtt. A nézőszám jóval az idei 64. mérkőzés előtt is jó úton halad az eddigi rekord megdöntése felé. A jelenlegi közel 3,6 millió nézőt meghaladó rekordot 1994-ben állították fel, amikor szintén az Egyesült Államok rendezte a világbajnokságot. A FIFA éves jelentése és a Reuters nézőszám elemzése szerint azonban a 2026-os stadionok százalékos alapon is telítettebbek, mint szinte bármelyik ebben a században rendezett világbajnokságon, talán a 2006-os németországi kivételével. A FIFA több mint 3 milliárd dolláros bevételt jósol a jegyértékesítésből és a vendéglátási jogokból, és a szakértők szerint ez még óvatos becslés is lehet. A Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint az összeg akár a 4 milliárd dollárt is elérheti. Összehasonlításképp a 2022-es katari világbajnokságon 949 millió dollár, a 2018-as oroszországi VB-n pedig 712 millió dollár bevételt értek el. Ennyit egyelőre a VB-ről, mindjárt folytatjuk még érdekességgel.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Kedves hallgatók, jöjjön még egy érdekesség itt a 92-tön a VB kapcsán. Eltakarta a száját, miközben az ellenfélhez beszélt, mégsem kapott piros lapot Jude Bellingham a keddesti Anglia-Gána mérkőzésen. Az eset amiatt keltett figyelmet a közösségi oldalakon és a nemzetközi sajtóban, mert néhány nappal korábban a paraguayi Almiront hasonló szituáció után állították ki Törökország ellen. Szombat hajnalban alkalmazták először a 2026-os foci VB-n azt az új szabályt, aminek értelmében ki lehet állítani azt a játékost, aki vitás helyzetben eltakarja a száját, hogy ne lehessen leolvasni, mit mond. Almiron a török Mert Müldürrel vitázott a Törökország-Paraguay mérkőzés első fél idejének végén, ekkor takarta el a száját. A Newcastle korábbi játékosa nem húzta meg az ügyet, a videóbíró segítségével kiállították. Paraguay azonban végül egy teljes fél időt emberhátrányban játszva is nyerni tudott. Arra, hogy Bellinghamet első látásra hasonló szituációban miért nem büntették, a BBC adott magyarázatot. A brit közmédia szerint a kulcsa kontextus, a száj eltakarása önmagában nem tilos, az viszont igen, ha ezt egy másik játékossal való konfrontáció közben teszik. A torna előtt Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői testületének vezetője egyértelműen fogalmazott. A játékosok továbbra is eltakarhatják a szájukat a karjukkal vagy a mezükkel, mert lehet, hogy éppen barátaikkal beszélgetnek. Normális dolog beszélgetni a mérkőzés előtt, alatt vagy után. Tehát, ha a beszélgetés barátságos, akkor gond nélkül folytathatják. Ha viszont a beszélgetés konfrontatív jellegű, a szájeltakarás azt jelenti, hogy potenciálisan valami nagyon helytelent cselekszel, és a büntetés piros lap. Még Almiron egy szabálytalanságot követő heves jelenet során takart el a száját, amely után Müldür egyből a bíróhoz szalt reklamálni, Bellingham kultúráltan rendezte nézeteltérését a gánai Jordan Ayew-val, aki több mint 10 évet húzott le az angol első és másodosztályban. Még folytatjuk érdekességgel, természetesen a VB-ről lesz szó mindjárt. Újra!
1: FM

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, most egy picit a Mexikó-Csehország mérkőzéssel foglalkozunk, ugye 3-0-ra nyert Mexikó. Jöjjön egy-két érdekesség. Ochoa, a kapus, 40 évesen és 346 naposan minden idők legidősebb mexikói játékosa lett, aki pályára lépett egy világbajnokságon. Az előző rekorder Rafa Márquez volt, aki 2018-ban 39 évesen és 139 naposan jutott szóhoz, mégpedig a brazilok ellen. Mexikó már zsinórban 14 meccs óta nem kap gólt az adott világbajnoki meccs első fél idejében. A jelenlegi széria 2014 óta tart. Ennél hosszabb szériára csak Anglia volt képes, az egyszeres világbajnok 1982 és 98 között 19 meccs első fél idejében nem kapott gólt. Gilberto Mora 17 évesen és 253 naposan 1954 óta a legfiatalabb mexikói, aki kezdőként jutott szóhoz egy világbajnoki meccsen. A Tijuana játékosa továbbá 2002 óta a legfiatalabb olyan futballista, aki kezdőként léphetett pályára VB meccsen. A japán-dél-koreai tornán a nigériai Femi Opabunmi 17 évesen és 101 naposan lépett pályára Anglia ellen. A mexikói válogatott kezdőcsapatának átlag életkora 27 év és 38 nap volt a csehek ellen. Ez a 2006-os torna óta a legfiatalabb mexikói együttes. A németországi VB-n egy 26 év, 341 napos átlag életkora együttes tépett pályára a portugálok ellen. A mexikói válogatott legutóbbi 12 világbajnoki gólját 11 különböző játékos szerezte. A VB-ről egyelőre ennyit.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte az ma már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumolyfelők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap semmi a lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik a levegő, a perzselő napsütést alig zavarják majd felhők. A déli délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg több felé. Ez lesz a következő napokban. Most meg az lesz, hogy folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Tartsanak velem! Cegléd rád!

0: is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. A Turn the Lights Off című közös ismerős a hírek után szól majd azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánunk mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Sárga borsó krémleves kenyérkockával, a menő bolonyai spagetti sajtszórással, B menő rántott halfilé petrezselymes burgonyával, C menő paprikás krumpli galuskával, uborka salátával. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
5: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
6: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
5: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
6: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.

0: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert ott én már megtettem. Tartsanak ezért is velem.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepe és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ott van előtted, vedd észre, ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, lehet, hogy ma érdekes dolog történik veled, amikor egy mindenki más által negatívnak titulált hírt, vagy eseményt te inkább kedvezőnek ítélsz meg. Lehet, hogy te látod jól a helyzetet. Megint előállat ugyanis az ismerős képlet, hogy miközben mindenki csak azt látja, ami az orra előtt van, te emellett hosszabb távon is gondolkodsz. Bika, ma elképzelhető, hogy a külső körülmények hatására elkezdesz végre pozitívan gondolkodni, és meglátni az életben azt a meg annyi szépet, amit ad számodra. Folytasd tovább ezt az utat, és igyekezz mindig a pozitívumokat keresni magad körül. Keresd ki a bombonok közül csak azokat, melyek kívánatosak számodra, és a többit inkább most hagyd benne a dobozban. Ikrek, ma valakiben megláthatod önmagad ellenpárját. Minden, ami az illetőből hiányzik, az benned megvan, és ami benne van, az benned jelent hiányosságot. A kérdés már csak az, hogy az ellentétek vonzani vagy taszítani fogják-e, vagy esetleg alkalmasak lesznek arra, hogy kiegészítsék egymást. Rák, ma igyekezz kiemelten önmagaddal foglalkozni, különösen akkor, ha az elmúlt időszakban sok időt töltöttél mások kiszolgálásával, segítésével, vagy olyan tevékenységgel, amelyben valaki más érdekében cselekedtél. Legyen ennek most egy kis időre legalább vége. Töltődj fel, fordulj befelé, gondolj úgy az elkövetkező napokra, mint egy generál szervízre. Oroszlán, lehet, hogy ma spontán kialakuló érzelmek törnek rád, ami arra késztet, hogy meggondolatlanul reagálj egy körülötted kialakuló szituációra. Próbáld valamennyire kontroll alatt tartani önmagadat, ha nem akarod az elkövetkező napokat azzal tölteni, hogy megpróbálod helyrehozni a kárt, melyet valamely fontos kapcsolatodban okoztál. Szűz, ma lehet, hogy minden akaratod ellenére sem lesz meg a várt eredménye egy erőfeszítésednek, és ez talán elveheti a kedved a folytatástól, vagy attól, hogy tovább menj egy megkezdett úton. Érdemes meglátnod azonban, hogy nem minden esetben fontos a jutalom. Néha az út maga sokkal fontosabb önmagad számára, mint a cél. Egyszerre után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd

0: is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Vizsgáld meg alaposan, hogy kik azok, vagy mik azok a tényezők, meg túlságosan korlátozóak, feleslegesek számodra, és próbáld meg ezeket eltávolítani az életedből. Meg fogod látni, hogy egy sor olyan dolgot teszel, vagy tűrsz el naponta, amit egyáltalán nem lenne szükséges. Változtass, ahol kell, mint amikor kitépjük a gyomot, hogy legyen tere fejlődni az elültetett növényeinknek. Skorpió, ne lepődj meg azon, ha ma azt érzed, hogy az emberek a megszokottnál is nyitottabbak, kedvesebbek veled. Van valami most benned ugyanis, amitől szinte sugárzol, és ezt a legtöbben észre fogják venni körülötted. Erre pedig még rá is tehetsz egy lapáttal, ha különösen ügyelsz a megfelelő megjelenésre. Bűvöld el az embereket magad körül. Nyilas, ma végre lesz erőd arra, hogy foglalkozz valami olyasmivel, amit egy ideje már mindig csak halogatsz. Meg lesz benned az önbizalom, és meg lehet a támogatás is a környezetettől. Úgyhogy állj neki, és tedd meg, amire készülsz. Legyen ez a nap az, amire majd később úgy emlékszel vissza, hogy az új kezdet. Bak, a Jupiter olyan jó indulatú embert jelez, aki befolyása révén segíti a céljaidat, törekvéseidet. Elengedhetetlen, hogy mindehhez bizakodóan állj hozzá. Mindig jó az optimizmus, de egy ilyen konstellációnál különösen. Vízöntő. Ma tudatosul benned, hogy mennyi mindenért lehetsz hálás, főleg, ha képes vagy kinyitni a szívedet és erősíteni magadban a bizakodást. Ma is sok múlik a hozzáállásodon. Ha mosolyogsz, felemeled a tekintetedet, akkor mágnesként vonzod az embereket és a kedvező eseményeket. És végül halak, a Hold-Jupiter együttállás neked is kedvező fordulatokat jelez, hiszen a Jupiter az egyik uralkodó bolygód. De nem csak szerencsét hoz, mivel este a Vénusz fényszöge is hat, jöhet egy flört vagy kísértés. A hűség nem érzés, hanem döntés. Erre emlékezz. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Alternatív. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte az ma már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap semmi a lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik a levegő, a perzselő napsütést alig zavarják majd felhők. A déli délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg több felé. Ez lesz a következő napokban. Most meg az lesz, hogy folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Kedves hallgatók, a délelőttnek beszonyám vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Ezt a slágert játszom azonnal a hírek után, tartsanak velem, jó rádiószer!

0: technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
1: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
0: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
3: Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Adományvonal nyílt a venezuelai földrengés áldozataiért. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több erős földrengés is történt világszerte az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. A mentőalakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal lehet segíteni a bajba jutottaknak. A segélyszervezet már felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetség helyszínen segítő partner szervezetével. Ha valaki nagyobb adománnyal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lehet a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energia megtalálása.

0: takarítást célzó otthonfelújítási program is. Csökkent az étkezési búza a termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es színnél is, közölte az Agrárközgazdasági Intézet. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén májusban 4.654.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-os volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75%-os volt.
1: Az időjárásról.
0: Napközben többnyire napos, száraz idő várható, nagyon erős lesz az UV-sugárzás délután, 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei-tó 30, a Tisza-tó 26 fokos. Leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építés miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamiontilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: These beautiful things that are.
1: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
2: Süveges András, kellemes délután, te is további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk dallal, dalokkal a plusz mínusz kettőt. Nem sokára pedig a mai nappal foglalkozunk egy kicsit, azaz június 25-ével csütörtökkel. Tarts

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Kerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinó Piknik. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltöz pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pestvármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, június 25-e van, a mai napon a Vilmosok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Viola, Vilma és Maxim nevű ismerőseiket is. Egyébként a Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemének jelentése akarat, védősisak. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozok. Maradjanak velem! Hey!

0: Már is folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Ma lenne 63 éves George Michael, kétszeres Grammy-díjas angol énekes dalszerző, aki a 80-as években lett népszerű, amikor 1981-ben megalapította a Wham nevű formációt. Olyan világszerte sikeres dalok kötődnek a nevéhez, mint a Last Christmas, a Wake Me Up Before You Go Go, albumok közül pedig a 87-ben kiadott Faith. Karriere során George Michael több mint 100 millió lemezt adott el, debütáló szóló lemeze a Faith, mintegy 20 millió példányban kelt el világszerte, kislemezéi közül 7 végzett az első helyen hazájában, az Egyesült Királyságban, míg az amerikai Billboard 100-as listán 8-szor tudott az érre törni, többek közt Carlos Whisper és a Freedom 90 című dalaival. George Michaelt a legtöbb zenei kiadványt értékesítő brit előadók közé sorolják, míg az amerikai Billboard magazin minden idők 40. legsikeresebb előadóját nevezte meg. 30 éves pályafutása során számtalan zenei díjat gyűjtött be, köztük 3 brit díjat, a legjobb férfi, brit férfi előadó elismerést kétszer is kiérdemelte, 4 MTV Video Music Awards díjat és 3 American Music Awards díjat, végül pedig 8 Grammy jelölésből 2-t tudott díjra váltani. Mi nyíltan homoszexuális, George Michael kiemelten támogatta a meleg közösségeket és az AIDS elleni küzdelem egyik élharcosa volt. 2004-ben a Radio Academy szerint az 1984 és 2004 közötti időszakot nézve az ő dalait játszották legtöbbször a brit rádiók. A 2005-ben megjelent A Different Story című dokumentumfilm bemutatta Michael életét és pályafutását. 2006-ban 15 év kiadás után kezdett újra koncertezni, ez volt a 25 Live elnevezésű világkörüli turné, amely során egészen 2008-ig nagy kereskedelmi sikereket elérve adott teltházas koncerteket. 2016. december 25-én 53 évesen hunyt el otthonában. George Michael következik természetesen itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, zene naptár nevezettük kis rovatunkat. 17 évvel ezelőtt hunyt el Michael Jackson, 13-szoros Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, táncos és filantróp, a pop királyi jelzővel illetett előadó széles körben a 20. század egyik legjelentősebb kulturális ikonjaként tartják számon. Több mint 4 évtizedes pályafutása során zenei eredményei áttörték az amerikai fai korlátokat és világszinten meghatározó figurává tették. Dalaival, koncertjeivel és öltözködési stílusával is új szintre emelte a popzenei vizuális előadásmódot, és hozzájárult olyan utcai táncelemek elterjedéséhez, mint a moonwalk, a robot vagy az antigravitációs előredőlés. Több mint 500 millió eladott lemezzel büszkélkedhetett, Paul McCartney és Phil Collins mellett azon három előadó egyike, akik szólóban és zenekari tagként is több mint 100 millió lemezt adtak el, 13 első helyezést ért el a Billboard 100-as listán férfi szóló előadóként, és ő az egyetlen előadó, akinek 6 különböző évtizedben is volt top 10-es slágere, a zeneipar egyik legtöbb díjjal elismert előadójaként 13 Grammy díjat, valamint Grammy életmű díjat, 26 American Music Awards díjat, 12 World Music Awards díjat, 8 MTV díjat, és számos hírességek csarnokába beválasztották, köztük kétszer a Rock and Roll Hall of Fame-be, továbbá a Songwriters Hall of Fame-be és a Dance Hall of Fame-be. Beszélések szerint mintegy 500 millió dollárt adományozott jótékony célokra, és ezzel új mércét állított fel a hírességek jótékonykodásában. 2024-ben zenei katalógusának felét 600 millió dollárért eladták a Sony-nak. Ez volt a legnagyobb zenei felvásárlás egy szóló előadó esetében. Na-na, hogy Michael Jackson következik itt a Ceglét Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Ceglét Rádióban.

0: Kedves hallgatók, még egy zenész nevét meg kell említenünk. 38 évvel ezelőtt hunyt el Hillel Slovak, a Red Hot Chili Peppers eredeti gitárosa. Izraelben született, családjával 65-ben Queensbe költöztek, majd 67-ben Kaliforniába. Középiskolai évei alatt a Fairfax High Schoolban ismerkedett meg körülbelül egy időben a gitárral, Anthony Kiedis-szel és Michael Balestrieval is. 1983-ban megalkották zenekarukat, a Red Hot Chili Peppers-t. Az alapító tagok Anthony Kiedis, Flea, Hillel Slovak és Jack Irons voltak. Hillel és Anthony nem sokára elmerültek a heroin függőségükben, és Hillel egyre mélyebbre süllyedt. A halál előtti időszakban annyira súlyos állapotban volt, hogy már a fellépéseken sem volt képes koncentrálni, ezért Anthony és Flea elhatározták, hogy kiteszik a bandából. Ám végül belátták, hogy Hillelnek ebben a helyzetben lenne leginkább szüksége a barátaira, így mégsem küldték el. Hillel és Jack a What Is This nevű projektjük miatt elhagyták a zenekart annak idején, de Hillel még egyszer visszatért 85-ben, és együtt rögzítették a Freaky Style-t, majd 87-ben a The Uplift Mofo Party Plant is. 1988. június 25-én 26 évesen kábítószer túladagolásban hunyt el, tehát Hillel Slovak, a Red Hot Chili Peppers egykori gitárosa. Ők jönnek természetesen itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte az ma már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap semmi a lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik a levegő, a perzselő napsütést alig zavarják majd felhők. A déli délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg több felé. Ez lesz a következő napokban. Most meg az lesz, hogy folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Tartsanak!

0: kedves hallgatók, azon a múzata, mely slágerrel startol a következő felvonás. Lady Gaga énekel hamarosan itt a 92-tön, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk. Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
6: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
5: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
6: Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
6: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
5: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
6: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
5: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják önöket.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. A hétvégén 40 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Készen létben áll a Baptista Szeretett Szolgálat speciális mentőegysége, hogy segítsen a venezuelai földrengés után. Közölték, a különleges csapat 8 mentővel és 3 keresőkutyával áll rendelkezésre. A karitatív szervezet emellett gyűjtést is kezdeményezett az áldozatok javára, utalni, valamint adományozni is lehet online a szolgálat oldalán. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepén.

0: Étől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Annak felhívta a figyelmet arra, hogy akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Szombattól nem járnak a villamosok a Fővárosi Alkotás utcában és a Villányi úton. A BKK közölte, hogy július 12-ig karbantartást végeznek, így a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik. A 61-es villamos rövidített vonalon Hűvösvölgy és a Szél Kálmán tér között jár. A 17-es és a 61-es villamosok helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réh Fülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A kánikula hétvégén tetőzik, 40 fok is lehet. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Folytatjuk fontos hasznos infókkal, időjárás jelentéssel, programajánlóval és persze a dalokkal, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep, tartsanak velem.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió, minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepje és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap semmi a lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik a levegő, a perzselő napsütést alig zavarják majd felhők. A déli délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg több felé. Ez lesz a következő napokban. Most meg az lesz, hogy folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Tartsanak velem! Ceglédrádió!

0: lehetőséget személyesen beiratkozni. Csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vörös kód protokoll, és eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe. Az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalan embereket ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NK-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok. Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása. Az NK-a volt alelnöke azt mondta, vallomást tett és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, soha nem vett részt bűncselekményekben.

0: véleményben vagy törvénytelen döntés meghozatalában. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűkatlan percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, na meg persze szólnak a kiváló slágerek. Most Rúzsa Magdi énekel és Szakács Gergő együtt. Ez a Kék a szívem, maradjanak velem!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Ceglét Rádió FM 92.5.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 23. része. Most is dr. Szabó Ivettel beszélgetek, most ugyan telefonon, de nagyon komoly témáról fogunk majd szólani nem sokára. Itt van velem a vonalban tehát a doktornő. Szervusz Ivett, köszöntelek!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Ugye néhány résszel ezelőtt már különféle ilyen húgyúti fertőzések kapcsán a vesét is emlegettük, és akkor most jöjjön a vese, és a vesének az egyik legkellemetlenebb betegsége talán a vesekő, és ezt vesszük most górcső alá. Mennyire gyakori tünetről van itt szó igazából? Sok embert érint, vagy csak keveseket?
2: Hát rendkívül sok embert érint a vesekövesség, és egyre gyakoribb kórképpel állunk szemben. Egyébként mind a sürgősségi ambulanciáknak a forgalma is nagyon gyakori szokott lenni a veseköves betegek panaszai miatt. És itt alapvetően két csoportra osztanám a társaságot, ha lehet fogalmazni. Vannak, akiknek kifejezetten erős panaszokat okoz a vesekő, és majd mindjárt esetleg tárgyalhatjuk, hogy ezek milyen tünetekkel járnak. De vannak olyan vesekövességek, amik gyakorlatilag így nem okoznak panaszt, ott szépen elüldögélnek valamelyik kis vesekehelyben, de ezeket sem szeretjük. Tehát függetlenül attól, hogy mondjuk nem okoznak panaszt a kövek, nem szereti sem a belgyógyász, sem a nefrológus, hogyha ott van.
1: Persze. Igen, és gondolhatnánk azt, hogy talán ez inkább az idősebb korra jellemző, de én emlékszem arra, 20-as éveim elején jártam, amikor volt egy kollégám, aki egy-két évvel volt nálam idősebb, tehát még ő is 23-24 éves lehetett, és bizony ő már találkozott ezzel a betegséggel, és kegyetlen fájdalmai voltak. Hát azzal vigasztalta az orvosa, hogy így most ő, mint férfi ember is megismerheti a szülési fájdalmat, például, ami csak a nők sajátja elméletileg, de hát ez persze lehet, hogy kicsit viccesnek tűnik, de minden esetre ez nagyon komoly dolog. De nem mondott rosszat, azt hiszem, a doktor bácsi.
2: Igen, meg sok szempontból párhuzamot szoktak vonni, valóban így a szülés kapcsán. Egyrészt, mert van az a helyzet, amikor a kő is ugye megszületik, tehát távozik a szervezetből, és hát általában az sem egy kellemes tortúra, illetve azért a fájdalom, tehát hogy nagyon jellemző ezekre a veseköves panaszokra, hogy úgy mondjuk, hogy kólikás fájdalom. Aha. Ami azt jelenti, hogy nincs az a pozíció, amit hogyha fölveszek, akkor enyhül ez a fájdalom, sehogyan nem jó, ha lefekszek, összegömbölyödök, ha sétálok, ha járkálok, mert ugye az ember, hogyha valamilyen fájdalmat tapasztal, vagy akaratosan, vagy akaratlanul is, de olyan pozíciót vesz fel, ahol csökkentebb ez a fájdalom. Na most ez a fajta kólikás fájdalom viszont nem tud csökkenni, és bizony az ilyen első 3-4 legerősebb fájdalmak közt rangsorolják, hogyha lehet ilyen dobogós helyzeteket így megnevezni, akkor ez a vesekólika, ez a veseköves fájdalom, ez bizony ott van. És hát alapvetően ez egy háti fájdalom többnyire, ami lefele comb középbe vagy alhasba sugárzik, és tényleg nem szűnik, sehogyan nem jó, és ez jelenti azt, hogy már lehetséges, hogy a vesemedencéből az a kis kő, vagy nagyobb kő az elindult, és így a húgyvezetékben akadt el valahol, és hogy ráfeszül ez a húgyvezetéknek az izmos fala, ez okozza ezt az erős fájdalmat.
1: Igen, igen, igen. Hát az a barátom is megszülte az egyik vesekövét, és aztán meg is mutatta még nekem, mielőtt elvitte az orvoshoz. Egyébként majd, hogy nem azt mondom, hogy jól nézett ki, mint egy kis gyémántdarab olyan kinézete volt körülbelül.
2: Igen, fontos tudni egyébként azt, hogy többfajta vesekő létezik összetételében. Aha. És sok fontos kérdés van ezzel kapcsolatban, de kicsit ilyen orvosi gondolkodásba így beavatva a kedves hallgatókat, tehát hogyha mondjuk kétoldali vesekő van, vagy több vesekő van mind a két oldalon, relatíve mondjuk fiatalabb korban, és mondjuk ne adj Isten, még az epehólyagban is van mellékő, tehát egy ilyen kőbetegségben, vagy kifejezett kövességben gondolkodunk, ott mindig tovább kell gondolni egy kicsit a helyzetet, hogy nincs-e valami olyan rendszerbetegség, olyan anyagcserebetegség, ami kedvez ennek a kő kialakulásnak. Mert hogyha van valakinek egy köve, akkor még úgy annyira nem gyanús a dolog, de ha mind a két veséjében nagyobb kövek vannak, vagy több kő van, akkor mindig ez érdemes egy endokrinológiai vagy anyagcsere kivizsgálást eszközölni.
1: Igen.
2: Egyébként nagyon informatív lehet a vizeletnek a vizsgálása. vizsgálata. A vizeletben pici kis szemcsék lehetnek, amik utalhatnak a kőnek az összetételére, és ebből megint csak következtethetünk sok mindenre. És hát nyilván a kellemetlenségét ennek a vesegörcs okozza, amikor ez a kő elindul, elakad, és hát aztán vagy megszületik, vagy nem. Uh-huh. És ezeknek a szövődményei is sajnos elég súlyosak tudnak lenni, hogyha ott van egy vesekő, és esetleg van egy húgyuti fertőzése valakinek, és ez a fertőzés ez úgymond feljebb száll, és befertőződik ez a kő, akkor ott hiába adjuk már az antibiotikumot, nagyon-nagyon nehéz kiírtani, hiszen már abban úgy mondjuk, hogy fertőződött az a kő, annak a felületén már rátapadtak a baktériumok, és tényleg nehéz kiírtani őket.
1: Igen, igen. Ennek a barátomnak egyébként azt is tanácsolták, hogy ugráljon le föl a lépcsőn jó erőteljesen, és akkor hát ha kiszakítja a követ, ez jó tanács volt egyébként.
2: Hát nem olvastam ilyen ajánlást, meg én megnézném a szegény betegek, akik mondjuk a sürgősségi ambulancián sorban ülnek, állnak vagy sétálnak, hogy mit szólnának ehhez.
1: Hát igen.
2: De lehetséges, hogy a mozgás mondjuk valamennyit, vagy a figyelmét eltereli, vagy a fájdalmát nem, de inkább ilyenkor, hogyha elakadt kőről van szó, akkor meg kell próbálkozni görcsoldók vénás adásával, erős gyulladás csökkentő fájdalomcsillapítók adásával szoktunk próbálkozni, illetve egy olyan gyógyszerrel, ami picit így lágyabbá teszi, és úgy csuszamlósabbá az egész húgyutat, és akkor talán egy kicsit ez a kő is jobban el tud indulni. Meg a folyadékfogyasztást szoktuk még azokban az esetekben még javasolni. És hát, hogy antibiotikum kell-e, vagy nem kell-e, ez mindig azt határozza meg, hogy vannak-e fertőzésre utaló gyulladásra, bakteriális gyulladásra utaló leletek, úgyhogy inkább a görcsoldó tablettát szoktuk így javasolni, vagy injekciót, hogyha olyan súlyos a dolog, illetve ha ezek nem segítenek, és igazoltan ott van egy elakadt kő, akkor még ez az ultrahangos kőzúzás is szóba jöhet, mint beavatkozás.
1: A műtétet nem említetted a beavatkozások között, ez nem gyakori, tehát ennek nem megoldása ennek a kórságnak?
2: Nem igazán, tehát nyilván elvi lehetősége van, hogy műteni, de ezt az én gyakorlatomban extrém ritkán találkoztam olyannal, hogy emiatt műtenek valakit, vagy eltávolítják. Nyilván nagy műtét, nyilván ott egy gyulladásos állapotról van szó, és nem szeretik az urológusok se pontosan ezért. Persze. Amíg lehetőség van rá, úgy mondjuk, hogy konzervatívan kell kezelni, tehát tünetileg, ezek ugye a gyulladás csökkentő fájdalomcsillapító görcsoldók, vagy pedig ez az ultrahangos kőzúzás. Viszont nagyon fontos lehet esetleg a megelőzést se
1: ennek
2: a dolognak, mert ugye nem csak az a gond, hogyha ott van egy kő, és mondjuk hátradőlünk, hogy nekem ez nem okoz panaszt, hát vagy megúszom, vagy nem, ugye, hanem nem szeretjük, mert azért ott van a vesének a szövetében, tehát azért az így nyomási tünetet okoz, tehát tényleg nem szeretjük akkor sem, hogyha nem okoz nagy fájdalmat, vagy bármi problémát, és hát így hangsúlyt lehet fektetni a megelőzésre.
1: Igen.
2: Itt ugye inkább arról az oldalról közelíteném meg, hogy mik azok a dolgok, amik kifejezetten kedveznek a vesekő kialakulásának, mik azok az életmódi dolgok. És hát nyilván a csökkentebb folyadékfogyasztás a szerepet játszott.
1: Bizony.
2: Ott, hogyha ilyen vesehomok van, veseüledék, és az összecsapzódik, akkor ezt tud. Hát most nem leszek népszerű, de bevállalom, mert hogy így van, és ez a tény. Ugye a sok foszfát tartalmú italok, és ami mellett kevés a citrát tartalom, és vesekő szempontjából éppen ezért a legrosszabb a kóla. Tehát azok számára van rossz hírem, aki nagyon szereti a kólát, és képes naponta több litert is meginni belőle. Nyilván havonta 1-2 deci kóla nem okoz tartós károsodást, de hogyha rendszeresen fogyasztunk ebből, akkor bizony nagyon nagy esélyünk van arra, hogy vesekövesség ki fog alakulni.
1: Csíl.
2: Illetve még a fokozott C-vitamin fogyasztásra hívnám fel a figyelmet, mert főleg jön a szezon, ugye? Nyilván, ha valaki C-vitamint fogyaszt, az nagyon hasznos is tud lenni.
1: Persze.
2: De hogyha kifejezetten nagy mennyiségben fogyaszt, illetve emellett nem fogyaszt elég folyadékot, akkor mivel a vesén keresztül fog kiválasztódni, ez is kedvezhet a vesekőképződésnek.
1: Na, ez egy újdonság, hiszen azért mindig azt tanultuk, hogy a C-vitaminból vehetünk 5 kilót is, mert úgyis kiürül a szervezetből.
2: Hát igen. Tehát nem raktározz el olyan mértékben a szervezet, vesén keresztül ugye kiválasztódik, de pont itt van akkor a káros hatása abban az esetben, hogyha kifejezetten nagy mennyiséget fogyasztunk ebből, és nem pótlunk mellé megfelelő mennyiségű folyadékot. Nyilván azért azt szoktuk mondani, hogy a legjobb C-vitamin azért mégiscsak a citrusfélékben, zöldségben, gyümölcsben megtalálható, de nyilván van az a helyzet, amikor pótlásra van szükség, és pezsgő tablettába vagy tablettába fogyasztjuk, de ne lépje át semmiképpen sem ezeket a nagy dózisú, nem tudom, 1500 mg per napos dózisokat, és mindig figyeljünk oda a megfelelő folyadékfogyasztásra.
1: Igen, igen. Szóval a megelőzés, és ahogy a korosztályokról is beszéltünk, tehát igazából nincs korosztályhoz kötve ez a vesekő, ugye? Tehát ez már egész fiatal korban kialakulhat.
2: Pontosan, egyrészt azért, mert ha fiatal korban kétoldali vesekövesség, akkor mindig valami rendszerbetegség vagy endokrinológiai betegségnek fel kell, hogy merüljön. Ugyanakkor azért ezt a korosztályt érinti elsősorban ugye ez a fajta kólafogyasztás is, úgyhogy nem csak így egy endokrinológiai betegségnek kell, hogy fölmerüljön, hanem bizony életmódi tényezőknek is ebben, úgyhogy valóban minden korosztályt érinthet.
1: Milyen tüneteknél legyen gyanús, hogy esetleg valami prücök van ott a vesében?
2: Az a helyzet ugye, hogy amikor van vesekő, de be van ágyazódva szépen oda egyik kis vesekejhecskébe, vesemedencének a kejhecskébe, az lehet, hogy nem is okoz tünetet, és ez egy véletlen ultrahangleleten mondjuk így kiderül, de amikor ez elindul és elakad, na ez biztos, hogy gyanús lesz, tehát ez tényleg a háti erős fájdalom előrefele comb közé sugárzik, nagyon gyakori vizelési inger lesz ezzel a fájdalommal párhuzamosan. Általában azért ez olyan erős szokott lenni, hogy tényleg ez elküldi az embert az orvoshoz, hogy segítséget kérjen ezzel kapcsolatosan, de és a két véglet között bármi előfordulhat.
1: Igen. Hát ugye általában tehát azért jelentkezik ők elme, hogy ott van, de hogyha nincs, azért is érdemes azért időnként egy-egy ultrahangos vizsgálatot megejteni?
2: Hát emiatt szűrővizsgálat szempontjából nem, kifejezetten a vesekövesség. Nyilván, hogyha más dolog is összejön valakinek, mondjuk már magas vérnyomása van, vagy bármi más panasz kapcsán, akkor nyilván erre is fény derül. De csak ezért, hogy megnézzük, hogy van-e esetleg kövünk, és emiatt szűrővizsgálat, emiatt nem. Viszont akár a vizeletvizsgálat hasznos lehet, hogyha a vizeletüledékben kis szemcsék vannak, akkor ez utalhat arra, hogy esetleg van kőbetegség.
1: Igen. Na, szóval azért legyünk észnél, bármilyen életkorban is vagyunk, és azért tényleg, hogyha ilyen fájdalmakat érzünk, akkor azonnal forduljunk orvoshoz. A rendszeres folyadékfogyasztás, te is kiemelted, nagyon fontos, és ez lehetőleg ne kóla legyen, hanem akkor inkább tiszta víz, és akkor talán jobban ürül a vese is, és nem tud felhalmozódni ott mindenféle kisebb-nagyobb kövecske, ami bizony hát nagyon csúnya fájdalmakat tud okozni, és hát a szülési fájdalmakat meg hagyjuk meg az anyukáknak, most én azt mondom.
2: Így van, viszont ha mégis megszületik ez a kő, akkor ezt érdemes valahogyan felfogni. Erre is vannak technikák és taktikák, mert kőanalízisre el lehet küldeni a vesekövet, és abból is nagyon sok hasznos információnk tud lenni, hogy milyen típusú az a kő, akár egyénre szabottan mit javasoljunk valakinek, hogy legközelebb ezt elkerülje, vagy van-e valami rendszerbetegsége, ami ezt a hajlamot adta neki.
1: Nagyon jó. Na, hát ezek is hasznos információk voltak a mai adásban. Nagyon szépen köszönjük ezeket dr. Szabó Ivetnek. Ivett, akkor majd valamilyen másik témával folytatjuk. Ez volt a 23. rész Egészségünkre című sorozatunkból. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
2: Én is köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
0: Szegléd Rádió.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.

0: bemutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a délutáni műszak következő egy óra osszája. Előadásában szól majd közös ismerős, 2002-ből a címe Just the way you are. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
6: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig, ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Köztük van Búzs Balázs, az MKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Eddig 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként, és közülük 4-nek rendelte el a letartóztatását egy hónapra a Kecskeméti járásbíróság. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak.

0: érintettek. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek. Az érintett vásárlókat arra kérik, hogy vigyék vissza az árut, majd forduljanak a Ferrero ügyfélszolgálatához.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, folytatjuk azonnal a kiváló közös ismerősökkel, nem sokára pedig lapszemlével maradjanak

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
0: Reklámot hallottak!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92-t. Ön most a borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Újabb viharfelhők gyülekeznek LL Junior magánélete felett, legalábbis a legfrissebb internetes nyomok és a rajongói találgatások erre engednek következtetni. Bár hivatalos megerősítés még sem a zenész, sem a párja részéről nem érkezett, a sas szemű követők már is kongatják a vészharangot Frey Timi és az énekes kapcsolata miatt. A gyanúra az adott okot, hogy a szerelmesek hirtelen kikövették egymást az Instagramon, ráadásul a csinos lány profiljáról látszólag nyomtalanul eltűnt minden olyan közös fotó, amely eddig a boldogságukat hirdette. Bár egyelőre senki sem tudja biztosan, hogy végleges szakításról, vagy csupán egy hevesebb vitát követő átmeneti mosolyszünetről van-e szó, a bulvárhelyes kommentelők már is késztényként kezelik a különválást, és elárasztották a közösségi oldalakat a jobbnál jobb beszólásokkal. Sokan azonnal párhuzamot vontak a zenész korábbi, meglehetősen viharos kapcsolataival, és záporoztak az ironikus megjegyzések a feltételezett újabb szingli státuszra. Akkor most már ő is csatlakozhat Blankához és Kingához kávézni, viccelődtek hozzászólók, utalva Kurt Vélyesi Kingára és Dárdai Blankára, akik szintén megjárták már az előadó művész melletti érzelmi hullámvasutat. Nem véletlen, hogy a követők ennyire gyanakvóak és hajlamosak azonnal a legrosszabbra gondolni, hiszen jól emlékeznek még a rapper korábbi szerelmi forgatókönyveire, különösen a Dárdai Blankával való kapcsolataért meg számtalan mélypontot és magaslatot az elmúlt években, ami miatt a nagy közönség már meg sem lepődik az ilyen jellegű internetes drámákon. Blankával is ugyanez volt, összejöttek, meg szakítottak 500-szor, kész szappanopera, írta egy másik követő, rávilágítva arra, hogy Junior szerelmi élete gyakran követi a se veled, se nélküled mintát, ahol a nagy békülésket menetrendszerűen követik a hasonló szakítási pletykák, hogy Timi és a zenész esetében valóban pont került-e a történet végére, azt az idő, és valószínűleg maguk az érintettek fogják eldönteni. LL Juniorral is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal, kedves hallgatók. A mexikói Unam Pumas csapatát két magyar edző emelte fel. Borsos László, a nemzetisport helyszíni VB tudósítója, nem csak azt nézte meg, miként fest egy mexikói első osztályú klub, de Marik György és Fekete Árpád emlékét is megidézte a ma is hálás helyiekkel. Címlapsztori két oldalon, az újságformátumban, meg hát a nemzetisport.hu oldalon is olvashatnak erről a történetről. Labdarúgó világbajnokság minden mennyiségben további öt oldalon, persze az újságban, a gánai 11-es jogosnak érző angolokkal, Csongvai Áronnal, aki Japán ellen a svédeknek szurkol, a portugálokkal, akiket hirtelen már legalább a döntőbe várnak otthon, és persze a kanadai csoporttal, melyből a harmadik házigazda is bejutott a 16 közé, de csak másodikként Svájc mögött. Ezekkel a témákkal is foglalkozik a portál és az újság is. Pályán az Eto, a Fradi és a Paks európai kupaselejtezős csapataink már felkészülési meccseket játszanak. A győriek éppenséggel a Ferencváros leendő ellenfelét verték meg. Körkép a VB árnyékában, a magyarokról. Kezdődik a nagy nyári rohanás. Zsodos Barna megnézte, hogy a következő 5 hétvégéből 4-et az európai pályákon töltő Forma 1-es mezőny miként fest az idény derekán az osztrák nagydíj előtt. Ezzel a témával is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal. Nem a Falko és nem is a Szolnok volt a bravúr csapat. Férfi kosárlabda idény értékelésből kiderül, hogy szakírók miért a bajnoki bronzérmes Kaposvárt látták a legkellemesebb meglepetésnek. Velük is foglalkozik, tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
9: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinó Piknik. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözz pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte az ma már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumolyfelők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap semmi a lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik a levegő, a perzselő napsütést alig zavarják majd felhők. A déli délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg több felé. Ez lesz a következő napokban. Most meg az lesz, hogy folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Tartsanak vele!

0: év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Filmdarabok jelenléte miatt a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Venezuelában 164-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma. Eddig csak nem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén és a károk elhárításán, miután két nagy erejű rengés rázta meg a térséget. Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Több ország is felajánlotta segítségét, itthon pedig az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtést indított. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügyi és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Elfogadta a Józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövid távú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba.

0: Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vezsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, ha hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Így lesz ez ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában. Remélem velem tartanak, folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig a mai nappal foglalkozok, azaz június 25-ével csütörtökkel, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas hulyákolók, gólyalábas és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.

0: Kedves hallgatók, június 25-e van, a mai napon a Vilmosok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Viola, Vilma és Maxim nevű ismerőseiket is. Egyébként a Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemének jelentése akarat, védősisak. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozok. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Már is folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Ma lenne 63 éves George Michael, kétszeres Grammy-díjas angol énekes dalszerző, aki a 80-as években lett népszerű, amikor 1981-ben megalapította a Wham nevű formációt. Olyan világszerte sikeres dalok kötődnek a nevéhez, mint a Last Christmas, a Wake Me Up Before You Go Go, albumok közül pedig a 87-ben kiadott Faith. Karriere során George Michael több mint 100 millió lemezt adott el, debütáló szóló lemeze a Faith, mintegy 20 millió példányban kelt el világszerte, kislemezéi közül 7 végzett az első helyen hazájában, az Egyesült Királyságban, míg az amerikai Billboard 100-as listán 8-szor tudott az érre törni, többek közt Carlos Whisper és a Freedom 90 című dalaival. George Michaelt a legtöbb zenei kiadványt értékesítő brit előadók közé sorolják, míg az amerikai Billboard magazin minden idők 40. legsikeresebb előadóját nevezte meg. 30 éves pályafutása során számtalan zenei díjat gyűjtött be, köztük 3 brit díjat, a legjobb férfi, brit férfi előadó elismerést kétszer is kiérdemelte, 4 MTV Video Music Awards díjat és 3 American Music Awards díjat, végül pedig 8 Grammy jelölésből 2-t tudott díjra váltani. Mi nyíltan homoszexuális, George Michael kiemelten támogatta a meleg közösségeket és az AIDS elleni küzdelem egyik élharcosa volt. 2004-ben a Radio Academy szerint az 1984 és 2004 közötti időszakot nézve az ő dalait játszották legtöbbször a brit rádiók. A 2005-ben megjelent A Different Story című dokumentumfilm bemutatta Michael életét és pályafutását. 2006-ban 15 év kiadás után kezdett újra koncertezni. Ez volt a 25 Live elnevezésű világkörüli turné, amely során egészen 2008-ig nagy kereskedelmi sikereket elérve adott teltházas koncerteket. 2016. december 25-én 53 évesen hunyt el otthonában. George Michael következik természetesen itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith, faith. I gotta have faith.
1: Folytatjuk, kedves hallgatók, zene naptár nevezettük is rovatunkat. 17 évvel ezelőtt hunyt el Michael Jackson, 13-szoros Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, táncos és filantróp, a pop királya jelzővel illetett előadó széles körben a 20. század egyik legjelentősebb kulturális ikonjaként tartják számon. Több mint 4 évtizedes pályafutása során zenei eredményei áttörték az amerikai fai korlátokat és világszinten meghatározó figurává tették. Dalaival, koncertjeivel és öltözködési stílusával is új szintre emelte a pop zenei vizuális előadásmódot, és hozzájárult olyan utcai táncelemek elterjedéséhez, mint a moonwalk, a robot vagy az antigravitációs előredőlés. Hú, több mint 500 millió eladott lemezzel büszkélkedhetett, Paul McCartney és Phil Collins mellett azon három előadó egyike, akik szólóban és zenekari tagként is több mint 100 millió lemezt adtak el, 13 első helyezést ért el a Billboard 100-as listán férfi szóló előadóként, és az egyetlen előadó, akinek 6 különböző évtizedben is volt top 10-es slágere, a zeneipar egyik legtöbb díjjal elismert előadójaként 13 Grammy díjat, valamint Grammy életmű díjat, 26 American Music Awards díjat, 12 World Music Awards díjat, 8 MTV díjat, és számos hírességek csarnokába beválasztották, köztük kétszer a Rock and Roll Hall of Fame-be, továbbá a Songwriters Hall of Fame és a Dance Hall of Fame-be. Becslések szerint mintegy 500 millió dollárt adományozott jótékony célokra, és ezzel új mércét állított fel a hírességek jótékonykodásában. 2024-ben zenei katalógusának felét 600 millió dollárért eladták a Sony-nak. Ez volt a legnagyobb zenei felvásárlás egy szóló előadó esetében. Na-na, hogy Michael Jackson következik itt a Ceglét Rádióban.

0: kedves hallgatók, még egy zenész nevét meg kell említenünk. 38 évvel ezelőtt hunyt el Hillel Slovak, a Red Hot Chili Peppers eredeti gitárosa. Izraelben született, családjával 65-ben Queensbe költöztek, majd 67-ben Kaliforniába. Középiskolai évei alatt a Fairfax High Schoolban ismerkedett meg körülbelül egy időben a gitárral, Anthony Kiedis-szel és Michael Balestrieval is. 1983-ban megalkották zenekarukat, a Red Hot Chili Peppers-t. Az alapító tagok Anthony Kiedis, Flea, Hillel Slovak és Jack Irons voltak. Hillel és Anthony nem sokára elmerültek a heroin függőségükben, és Hillel egyre mélyebbre süllyedt. A halál előtti időszakban annyira súlyos állapotban volt, hogy már a fellépéseken sem volt képes koncentrálni, ezért Anthony és Flea elhatározták, hogy kiteszik a bandából. Ám végül belátták, hogy Hillelnek ebben a helyzetben lenne leginkább szüksége a barátaira, így mégsem küldték el. Hillel és Jack a What Is This nevű projektjük miatt elhagyták a zenekart annak idején, de Hillel még egyszer visszatért 85-ben, és együtt rögzítették a Freaky Style-t, majd 87-ben a The Uplift Mofo Party Plant is. 1988. június 25-én 26 évesen kábítószer túladagolásban hunyt el, tehát Hillel Slovak, a Red Hot Chili Peppers egykori gitárosa. Ők jönnek természetesen itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte az ma már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap semmi a lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik a levegő, a perzselő napsütést alig zavarják majd felhők. A déli délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg többfelé. Ez lesz a következő napokban. Most meg az lesz, hogy folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: Ceglédrádió! FM 92.5

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és öreg fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A közös ismerős szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd

0: egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Uniós támogatással nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. A hazai energetikai rendszer jelenleg bírja a hőség miatt megnövekedett terhelést, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón beszámolt arról, hogy folytatódnak a vízosztások, a párakapuk felállítása. A MÁV munkatársai csak szerdán 15 000 palackot osztottak ki. Kitért arra is, hogy a forróságban már volt szükség pálya- és sebességkorlátozásokra, és erre a továbbiakban is lehet számítani. Hangsúlyozta, a hétvégén több nagy rendezvény is lesz az országban, a szervezőknek kiemelt feladata ezek biztonságos lebonyolítása a forróságban. Több mint tízszeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövidtávú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség. Nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Még ebben a szűk 60 percben lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozom, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Változnak az én...

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
8: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
7: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
8: Egy kattintás és megnyílik a város.
7: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
8: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
7: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
8: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
7: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas hulyákolók, gólyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.

0: már is folytatjuk a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Még féltávnál sem jár a világbajnokság, de már közel 3 millióan nézték meg az első 44 meccset a helyszínen a Reuters szerint. A FIFA adatai szerint eddig minden mérkőzésen közel telt ház volt, a stadion kihasználtság körülbelül 99,6%-os szerintük. Igaz, a TV képernyőkön keresztül nem mindig ez látszik. Bár az idei világbajnokság nagyobb léptékű, mint az előzőek, ugye idéntől a 32 helyett 48 csapatos a VB, így a mérkőzések száma 64-ről 104-re nőtt. A nézőszám jóval az idei 64. mérkőzés előtt is jó úton halad az eddigi rekord megdöntése felé. A jelenlegi közel 3,6 millió nézőt meghaladó rekordot 1994-ben állították fel, amikor szintén az Egyesült Államok rendezte a világbajnokságot. A FIFA éves jelentése és a Reuters nézőszám elemzése szerint azonban a 2026-os stadionok százalékos alapon is telítettebbek, mint szinte bármelyik ebben a században rendezett világbajnokságon, talán a 2006-os németországi kivételével. A FIFA több mint 3 milliárd dolláros bevételt jósol a jegyértékesítésből és a vendéglátási jogokból, és a szakértők szerint ez még óvatos becslés is lehet. A Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint az összeg akár a 4 milliárd dollárt is elérheti. Összehasonlításképp a 2022-es katari világbajnokságon 949 millió dollár, a 2018-as oroszországi VB-n pedig 712 millió dollár bevételt értek el. Ennyit egyelőre a VB-ről, mindjárt folytatjuk még érdekességgel.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Kedves hallgatók, jöjjön még egy érdekesség itt a 92-tön a VB kapcsán. Eltakarta a száját, miközben az ellenfélhez beszélt, mégsem kapott piros lapot Jude Bellingham a keddesti Anglia-Gána mérkőzése. Az eset amiatt keltett figyelmet a közösségi oldalakon és a nemzetközi sajtóban, mert néhány nap a korábban a paraguayi Almiront hasonló szituáció után állították ki Törökország ellen. Szombat hajnalban alkalmazták először a 2026-os foci VB-n azt az új szabályt, aminek értelmében ki lehet állítani azt a játékost, aki vitás helyzetben eltakarja a száját, hogy ne lehessen leolvasni, mit mond. Almiron a török Mert Müldürrel vitázott a Törökország-Paraguay mérkőzés első fél idejének végén, ekkor takarta el a száját. A Newcastle korábbi játékosa nem húzta meg az ügyet, a videóbíró segítségével kiállították. Paraguay azonban végül egy teljes fél időt emberhátrányban játszva is nyerni tudott. Arra, hogy Bellinghamet első látásra hasonló szituációban miért nem büntették, a BBC adott magyarázatot. A brit közmédia szerint a kulcsa kontextus, a száj eltakarása önmagában nem tilos, az viszont igen, ha ezt egy másik játékossal való konfrontáció közben teszik. A torna előtt Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői testületének vezetője egyértelműen fogalmazott. A játékosok továbbra is eltakarhatják a szájukat a karjukkal vagy a mezükkel, mert lehet, hogy éppen barátaikkal beszélgetnek. Normális dolog beszélgetni a mérkőzés előtt, alatt vagy után. Tehát, ha a beszélgetés barátságos, akkor gond nélkül folytathatják. Ha viszont a beszélgetés konfrontatív jellegű, a száj eltakarása azt jelenti, hogy potenciálisan valami nagyon helytelent cselekszel, és a büntetés piros lap. Még Almiron egy szabálytalanságot követő heves jelenet során takart el a száját, amely után Müldür egyből a bíróhoz szalt reklamálni, Bellingham kultúráltan rendezte nézeteltérését a gánai Jordan Ayew-val, aki több mint 10 évet húzott le az angol első és másodosztályban. Még folytatjuk érdekességgel, természetesen a VB-ről lesz szó mindjárt. Újra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: 92-n a Cegléd Rádióban. Most egy picit a Mexikó-Csehország mérkőzéssel foglalkozunk. Ugye 3-0-ra nyert Mexikó. Jöjjön egy-két érdekesség. Ochoa, a kapus, 40 évesen és 346 naposan minden idők legidősebb mexikói játékosa lett, aki pályára lépett egy világbajnokságon. Az előző rekorder Rafa Márquez volt, aki 2018-ban 39 évesen és 139 naposan jutott szóhoz, míg pedig a brazilok ellen. Mexikó már zsinórban 14 meccs óta nem kap gólt az adott világbajnoki meccs első fél idejében. A jelenlegi széria 2014 óta tart. Ennél hosszabb szériára csak Anglia volt képes, az egyszeres világbajnok 1982 és 98 között 19 meccs első fél idejében nem kapott gólt. Gilberto Mora 17 évesen és 253 naposan 1954 óta a legfiatalabb mexikói, aki kezdőként jutott szóhoz egy világbajnoki meccsen. A Tijuana játékosa továbbá 2002 óta a legfiatalabb olyan futballista, aki kezdőként léphetett pályára VB meccsen. A japán dél-koreai tornán a nigériai Femi Opabunmi 17 évesen és 101 naposan lépett pályára Anglia ellen. A mexikói válogatott kezdőcsapatának átlag életkora 27 év és 38 nap volt a csehek ellen. Ez a 2006-os torna óta a legfiatalabb mexikói együttes. A németországi VB-n egy 26 év, 341 napos átlag életkorú együttes tépett pályára a portugálok ellen. A mexikói válogatott legutóbbi 12 világbajnoki gólját 11 különböző játékos szerezte. A VB-ről egyelőre ennyit.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. Touch of your hand makes my pulse real.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte az ma már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gumolyfelők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot. Ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként élénk lesz a légmozgás, tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 35 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap semmi a lényeges változás, többfelé trópusi éjszakában lesz részünk. Hajnalra mindössze 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 36-41 fokig forrósodik a levegő, a perzselő napsütést alig zavarják majd felhők. A déli délkeleti szél főként a Dunántúlon és délen élénkülhet meg több felé. Ez lesz a következő napokban. Most meg az lesz, hogy folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető kisebb nagyobb megszakításokkal Süveges András volt. Ha minden igaz, Becker Betty érkezik, utána pedig Vörös Tándé, meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak, majd további kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió. Sok majd

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobil gumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobil gumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
4: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédre!

0: amint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Az Európában élők 2/3-át, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Venezuelában 164-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Rég-Fülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség. Nagy rész derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Nagyon szép estét kívánok minden kedves hallgatónak, a mikrofonnál újra csak Becker Bernadett, és ez még holnap is így lesz, legalábbis terveim szerint, sőt szinte 100%-ig biztos. Aztán a folytatást majd meglátjuk. Induljon el az este, ez a szűk két óra, amit együtt tölthetünk, igyekszem tartalmasan és tartalommal kitölteni majd. Ebben az órában a hőséggel foglalkozok, majd egy kicsit jönnek hasznos praktikák, fontos információk, és egy-két viccesebb dolog is, már ami a hőséghez köthető, és még vicces tud lenni. Tudom, most nem nagyon nevetünk rajta, és ennél még kevésbé fogunk majd a hétvégén. No, induljon hát az óra, induljon ez a szűk két óra, amit együtt töltetünk, Diaz és Menta, és a méreg itt a folytatásban.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: beléd senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Hogy azt már bizonyára hallották és hallhatták nagyon sok csatornán, szombattól jön a harmadfokú hőségriasztás. Ma a miniszterelnök ismertette a kormány intézkedéseit is, délután tartottak ugye egy sajtótájékoztatót mindenről. Az előrejelzések szerint a 40 fokot is megközelíthetik a napi maximumok, ami még az egészséges szervezetet is próbára teszi. Ezért június 27-től tehát harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az előrejelzések szerint június utolsó napjaiban az ország nagy részén 35 és 41 Celsius fok közötti csúcshőmérsékletre kell felkészülni, a legforróbb térségekben pedig a 38-40 fokos értékek sem kizártak. A várható extrém meleg miatt az országos tiszti főorvos elrendelte tehát a hőségriasztást, először a másodfokút, majd most emeli szombattól harmadfokúra. A miniszterelnök a ma délután tartott tájékoztatón arról beszélt, hogy a kormány folyamatosan frissíti péntek éjféltől a hőséggel kapcsolatos híreket, jelenleg kevés helyen van szükség vízkorlátozásra, amennyiben ez indokolt lesz, azt az önkormányzatok rendelik el. Magyar Péter arról is beszélt, hogy ahhoz, hogy ne legyen szükség sok településen vízkorlátozásra, arra kérik a lakosságot, lehetőség szerint ne most töltsék fel a medencéket és ne locsoljanak. Kiemelten figyelik a sérülékeny csoportokat, a szociális intézményeket ellátják mobil klímákkal. Az utcai segítőszolgálat foglalkoznak az utcán élő emberekkel, krízisautók járják a helyszíneket, és klimatizált helyiségek állnak a lakosság rendelkezésére. Több tömegrendezvény is lesz a napokban. A miniszterelnök elmondta, egyeztettek már a szervezőkkel, ők a kormány részéről nem szeretnének beavatkozni, de arra kérik a szervezőket, hogy fontolják meg a gyermekrendezvények elhalasztását. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az államigazgatásban hétfőre és kedre otthoni munkavégzést rendeltek el. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a hétvégén is ülésezni fog a kormány, folyamatosan figyelik majd a hőséghelyzetet és szükség esetén beavatkoznak. Ezek tehát a hivatalos intézkedések, és hogy mi mit tehetünk a hőségben, vagy mit ne tegyünk a hőségben, most főként arról lesz majd szó ebben az órában hamarosan.

A tomboló nyári kánikula és a tartósan magas hőmérséklet nem csupán kellemetlen fülledtséget okoz, hanem elképesztően súlyos fizikai kihívás elé állítja a teljes emberi szervezetet. Nagy melegben a szívünknek nagyságrendekkel keményebben és gyorsabban kell dolgoznia azért, hogy fenntartsa a normális belső testhőmérsékletet. A kardiológusok arra figyelmeztetnek, hogy a nyári infarktus tünetei rendkívül csalókák és félrevezetőek lehetnek, így ha nem vagyunk elég éberek, könnyen egy ártalmatlan emésztési problémának tudhatjuk be a halálos veszélyt jelző intőjeleket. De hogy miért akar tönkremenni a szívünk a forróságban, amikor a kinti hőmérséklet az egekbe szökik, a testünk azonnal mozgósítja minden belső tartalékát a hűtés érdekében. Ennek a folyamatnak a legfőbb eszköze az izzadás. Egyetlen forró napon akár másfél liter folyadékot is veszíthetünk a bőrünkön és a légzőrendszerünkön keresztül. A hatalmas problémát az jelenti, hogy a távozó vízzel együtt létfontosságú ásványi anyagokat és elektrolitokat is veszítünk, amelyek elengedhetetlenek lennének a normális vérnyomás szabályozáshoz. Ha nem iszunk elegendő vizet, a vérünk sűrűbbé válik, a szív oxigén igénye az egekbe szökik, ami közvetlenül szívizom iszkémiához, vérellátási hiányhoz, majd egyenes úton szívrohamhoz vagy sztrókhoz vezet. A helyzetet a modern életvitellel járó nyári stresszorok is súlyosbítják, az egzotikus országokba való utazás, az hirtelen klímaváltozás, a tűzőnapon végzett intenzív fizikai munka, valamint a hűsítőnek hitt, de valójában erősen dehidratáló alkoholfogyasztás mind-mind brutális csapást mérnek a szív- és érrendszerre. A kardiológus szerint, akit megkérdezett az egyik lap, a krónikus szívbetegeknek, az időseknek és a viszérrel küzdőknek ilyenkor szigorúan tilos 11 és 15 óra között a napon tartózkodniuk, a lábakat pedig pihenés közben érdemes a szívvonala fölé emelni a keringés könnyítésére. A szívroham klasszikus tünetei, mint a kínzó mellkasi fájdalom, a fulladás, a légszomja, hirtelen ájulási érzés és a hányinger mellett nagyon gyakran jelentkeznek úgynevezett infarktust megelőző állapotok is. Ez jelenthet egy egészen enyhe fizikai megterhelésre fellépő, rövid ideig tartó szorítóérzést a mellkasban, ami sajnos rendkívül könnyen összetéveszthető a sima gyomorégéssel vagy a reflux-szal. A kisugárzó fájdalom ráadásul nem csak a bal karba, hanem a jobb karba vagy akár az állkapocsba is rüktethet, a beteg pedig ijesztően sápadtá és hidegverejtékessé válhat. Ha valaki ezeket a tüneteket tapasztalja, egyetlen másodpercig sem szabad késlekedni, azonnal tárcsázni kell a segélyhívót és mentőt kérni. Bár a légkondicionálás tűnik a leggyorsabb és legkényelmesebb menedéknek a hőség ellen, a szakértők komoly óvatosságra intenek a használatával kapcsolatban. Ha a kinti 40 fokból belépünk egy 20 fokra lehűtött helyiségbe, a 10 Celsius fokos vagy annál nagyobb hirtelen hőmérséklet ingadozás brutális sokkot okoz a szervezetnek, ami azonnali érösszehúzódást és vérnyomás kiugrást produkálhat. Ez a hirtelen terhelés nem csak fertőzésekhez és torokgyulladáshoz vezethet, hanem a szívbetegeknél azonnali görcsöt is kiválthat. Az arany középút az, ha a benti és a kinti hőmérséklet közötti különbség soha nem haladja meg a 7 Celsius fokot. Ha valakinek nincs klímája, a lakás napközben teljesen leengedett redőnyökkel és sötétítőkkel kell védeni a fénytől, vagy legalábbis érdemes is, kizárólag éjszaka a hűvösebb órákban szellőztetni. Klinikai kutatások egyébként kimutatták, hogy a nők esetében a nyári szívroham tünetei még a férfiakénál is sokkal rejtőzködőbbek. Náluk a tipikus mellkasi szorítás helyett sokszor csupán extrém, megmagyarázhatatlan fáradtság, szokatlan hát vagy lapocka fájdalom, illetve alvászavar jelentkezik, amit a hőség számlájára írva gyakran teljesen figyelmen kívül hagynak. A vérnyomás csökkentő gyógyszerek, különösen a vízhajtók hatása a kánikula miatti természetes értágulat és izzadás következtében felerősödhet, ami hirtelen vérnyomás eséshez és szédüléshez vezethet, ezért a nyári hónapokban feltétlenül egyeztetni kell a kezelőorvossal az adagok esetleges finom hangolásáról, és egyébként is ez a leghasznosabb, nem az, hogy az én kis 4 perces, vagy nem tudom hány perces monológom alapján gondolkodni azon, hogy baj lehet-e, hanem tényleg szólni rögtön, hogyha valami baj van. Ez is elhangzott egyébként a kormány szóvivői és mindenféle tájékoztatón ma délután, hogy talán ez a legfontosabb, hogy tényleg figyeljünk, most tényleg figyeljünk egymásra. Kérdezzük meg, hívjuk fel, ne hagyjuk nyugton az embert, hogyha azt gondoljuk, hogy rosszul van. Ennél fontosabb most talán nincs is.

0: is, ha már hőség, talán a legtöbbünknek a leggyorsabban védekezésként az jut eszébe, hogy amit ki szoktunk mondani, hogy jaj, de jó lenne lezuhanyozni. A nyári hőség ellen az egyik legnépszerűbb hűsítő trükk a kellemes hideg zuhany, ami azonnal felfrissítés, bár elsőre tényleg nagyon jó ötletnek tűnik, a szakértők szerint nem az, valójában nem segít a testünknek lehűlni. A testünk optimális hőmérséklete körülbelül 37 fok. Ez a hőmérséklet biztosítja, hogy a szervezetünk megfelelően működjön. Ha azonban a test hőmérsékletünk ennél magasabbra kúszik, az agyhőszabályozó központja idegjeleket kezd küldeni a testünknek, jelezve, indítsa be hűtőmechanizmusait. Ezt azonban egy hideg zuhany megakadályozhatja. Bár a nagy melegben a hideg zuhanyon állni kellemes érzés lehet, tehát ez sajnos nem elegendő a test belső hőmérsékletének csökkentéséhez, sőt épp az ellenkezőjét érhetjük el. Hideg hatására ugyanis a bőr alatti erek összehúzódnak, és a belső szervekbe terelik a vért. Ez a folyamat megakadályozza a hőleadást, hiszen a testünk úgy érzékeli, hogy nincs szüksége lehűlésre, hanem éppen ellenkezőleg meg kell őriznie a hőt. Bár azt hihetnénk, hogy mindezek okán a forró zuhany segít a testünknek gyorsabban lehűlni, ez valójában nem így működik. A testhőmérsékletnél melegebb víz kifejezetten megterheli a szervezetet, és fokozza a hőhullámok érzetét. Forró napokon a legjobb megoldás egy langyos vagy enyhén meleg 26-27 fokos fürdő vagy zuhany. Ez elősegíti a véráramlását a hűtés érdekében, anélkül, hogy olyan hideg érni a testünket, ami miatt a szervezet úgy érezné, hogy meg kell őriznie a hőjét. Van egy másik ok is, ami miatt érdemes kihagyni a hideg zuhanyt egy meleg nyári napon, kevésbé lehet hatékony a test szag ellen. Ha ugyanis melegünk van, izzadunk, és bár az izzadság önmagában még nem okoz testszagot, akkor már igen, ha a bőrünk által termelt fagyúval, valamint a bőrünkön élő baktériumokkal keveredik. A kutatások szerint pedig a hideg víz kevésbé hatékony a fagyú és a bőrön található egyéb szennyeződések eltávolításában és levontásában, mint a melegebb víz. Ami azt jelenti, hogy az izzadság okozta testszag zuhanyzás után is fennmaradhat. A hideg víz továbbá összehúzza a bőrünket, ezáltal a fagyú és a szennyeződések a pórusokban rekedhetnek, ami miteszerek és pattanások kialakulásához vezethet. A meleg vagy langyos víz viszont segíthet feloldani és meglazítani a pórusokban lerakódott anyagokat, így elősegítheti a sima bőrfelületet. Ha tehát a lehető legjobban szeretnénk magunkat lehűteni a kánikulában, akkor a hideg zuhany helyett egy langyos vagy enyhén meleg zuhannyal jóval nagyobb eredményt érünk el, és egy bőrünkre jó hatással lehet. Ha mégis úgy érezzük, hogy hűvösebb vízre vágyunk, akkor mindenképpen fokozatosan álljunk át rá, hogy ne kényszerítsük a szervezetet automatikus hőszabályozó rendszerének hirtelen működésbe léptetésére. És nem szabad elfelejteni, bár elsőre csábító lehet a hűvös felfrissülés, hosszú távon a langyos vízért lesz igazán hálás a testünk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Bizonyára ismerik azt a vicces képet, amin a kristálytiszta kék égbolton van egy apró picike kis felhő, és az a szöveg, hogy ma futni akartam, de sajnos csúnyán beborult. Nos, valahogy így vagyok én is az edzéssel, vagy nevezzük inkább az én esetemben tornának, bár néha már pont úgy néz ki, mint egy edzés. Szóval a lényeg az, hogy a testmozgást ilyenkor az ember hajlamos egy kicsit mellékvágányra tenni, pedig nem kellene. Bár pár tippet érdemes megfogadni, mindenképpen sokat számít maga az időpont. Ebben az időszakban sokszor már reggel 8-9 órakor nagyon meleg van, ezért amennyire csak lehet, edzünk korán, vagy esetleg este, amikor a hőség kissé csillapodott. Nem jó ötlet a déli órákban futni, fedetlen fejjel, szabadon hagyott végtagokkal kockáztatjuk a leégést, a hőgutát, a kiszáradást és az UV-sugárzás sem tesz jót. Ha magas a páratartalom, az kedvezőtlen hatással van testünk hőgazdálkodására is, egészen pontosan megnehezíti azt, hogy izzadással hűtsük magunkat. Nyilván a szabadban a páratartalom olyan adottság, amivel nem lehet mit kezdeni, ha csak nem az időpont megválasztása révén. Aztán, mivel eleve gyorsabban fáradunk, nem rossz ötlet kicsit visszavenni az intenzitásból, vagy lerövidíteni az edzést. Lehet, hogy jobban járunk, ha egy félmaraton lefutása helyett tempósabb sétát választunk, vagy az 50 kilométeres bringázás helyett csak 25-öt nyomunk. Aztán nyilván mindenki tudja, hogy felhevült testtel vízbe ugrani nem szabad, és az is igaz, hogy bár a jég segíti a leülést, egyszerre csak kis testfelületen tudjuk alkalmazni, ezáltal kevésbé hatékony. Jó ötlet lehet lelocsolni magunkat, vagy hidegvizes törölközővel próbálkozni. Hasznos tipp, hogy már az edzés megkezdése előtt is hűtsük le testünket óvatosan, így kicsit jobban teljesíthetünk, és tovább is ki tudjuk tolni a mozgás időtartamát. És muszáj időt hagyni a szervezetnek, a fokozatosság elve segíthet. A 32 Celsius fokban nem akarjuk azonnal megváltani a világot, hanem inkább kevesebbet vállalunk, majd a terhelést lassanként növeljük, akkor nagyobb biztonságban tudhatjuk magunkat edzés közben, és tudni kell leállni. Ez különösen akkor fontos, ha rendszeresen a határainkat feszegetjük az edzések során. Kánikulában erősen ajánlott visszafogni magunkat, és ha még visz is előre az akaraterünk, meg kell tanulni időben leállni, megpihenni, és kell hidratálni. Még inkább a nagy hőségben a legfontosabb dolgok egyike, hogy pótoljuk az elvesztett folyadékot. Erre nem csak akkor van szükség, ha érezhetően izzadunk, vagy intenzíven mozgunk. Ha klimatizált irodában, vagy légkondis autóban ülünk, akkor szinte észrevétlenül haladunk a kiszáradás felé. Mindenképpen ígyunk ilyenkor többet, mint általában szoktunk, de az edzést nem kell teljesen offolni, ahogy szokták mondani. Például klimatizált, kellemesen klimatizált lakásban egy futópad vagy sétálópad, az kiváló lehet, vagy például az én esetemben ott vannak a kis súlyzóim, és szintén ott van egy viszonylag normál hőmérsékletű lakás. Nyilván futni nem csak azért nem megyek el, mert kánikula van, hanem mert nem szeretek futni, de majd talán eljön az a pillanat, amikor az is beköszön az életembe. De azt mindenki meg fogja tudni.
1: Helyi információk első kézből. Szeglét Rádió.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes, a helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Egy sonos forgatag Tápió szelén a Külső Mező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazda Szervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton például a Vagabanda, Holdon Macska Gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz Zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarábos Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerint Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külső Mező 15.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az állami gazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. A szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Az előző órában a hőség volt leginkább a téma, hát a hőség lesz most is a téma, de egy beszélgetés formájában egy június 17-én rögzített beszélgetést hallhatnak újra, mégpedig azért, mert ennél aktuálisabb nem nagyon lehet. Egészségünkre című sorozatunk legutóbbi része volt ez, és dr. Szabó Ivettel, Szatmári Gábor most a hőségről is beszélgetett.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 44. része. Most is a dr. Szabó Ivettet köszönhetem itt a stúdióban, teszem is ezt. Szervusz Ivett, köszöntelek.
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Beszélgettünk, hogy milyen téma kerüljön elő. A dohányzásról beszélgettünk az elmúlt két részben. Tulajdonképpen még ezt a témát se zártuk le teljesen, de hát én azt mondom, hogy dohányozni lehet novemberben is, meg decemberben is. Ami viszont most jön, és az időjárási előrejelzés és ezt mutatják, bizony úgy néz ki, hogy a nyár be fog köszönni a következő napokban. Ezt a műsort egyébként most szerdán rögzítjük, és hát ugye úgy néz ki, a következő jó néhány nap azért kemény kánikulával fog eltelni, 30 fok fölötti, bőven 30 fok fölötti értékekkel, és hát nem a legkellemesebb időjárással. Azért erre nagyon oda kell figyelni egészen biztos. A kánikulának azért van egy kihívása az emberi szervezet kapcsolatban, ugye?
3: Hát abszolút, mint minden szélsőséges időjárási viszontagságnak megvan ennek is a rizikója.
2: Hát főleg már maga a változás is, ugye?
3: A változás is, igen, erről korábban is többször beszéltünk, ugye az időjárás változásról, a frontokról is többet beszéltünk erről is, a magas hőmérsékletről és a kánikuláról. Alapvetően nyilván az egyik tényező az, hogy ez milyen gyorsan következik be, milyen magas ez a hőmérséklet, a páratartalommal is összefüggésben van, de az adott emberre is, tehát hogy ez egy egészséges emberről beszélünk, egy beteg emberről beszélünk, krónikus betegségben szenvedővel, gyógyszerszedővel, milyen gyógyszerszedővel, tehát nem egyformán reagálunk erre akár az extrém környezeti hatásokra.
2: Hogyne. Hát van, aki megoldja azzal, hogy kiszalad a strandra és fürdik egy jót, és már is jól érzi magát, de hát vannak, akiket ezt tényleg komolyabban meg tud viselni. Ilyenkor szoktunk sok szót ejteni például a folyadékpótlás szükségességéről, ami szintén novemberben és decemberben is fontos természetesen, hiszen azért az emberi szervezet hát több mint fele, jóval több mint fele víz gyakorlatilag, ugye?
3: Így van, és hát akkor működik jól a homeosztázis, ugye az egyensúly, hogyha a megfelelő folyadékterek, vízterek azok rendben vannak, és hát nyilván itt egy fokozott pároloktatásról van szó.
2: Igen.
3: És emiatt vélhetően azzal kell számolnunk, hogy több folyadékot kell pótoljunk.
2: Igen. Hú, és hogyan veszi észre az ember, hogy kevés benne a folyadék, mondjuk, hiszen ez nem tudom, javíts ki, ha butaságot mondok, de ugye a gyerekeknél kell erre nagyon odafigyelni, meg az időseknél, hogy sokszor úgy nincs meg az a szomjúságérzet bennük, vagy elfeledkeznek róla, és hát vészesen lecsökkenhet a folyadékszint a szervezetükben. Igaz
3: hát,
2: ez?
3: Nyilvánvalóan gyerekeknél nyilván a szülőnek a felelőssége, hogy így arra bátorítsa, hogy fogyasszon több folyadékot, és hát az időseknél is így van, hogy nem veszi észre, már a mentális funkciók nem olyanok, feledékenység, ugye itt a demencia, Alzheimer korral azért számolnunk kell, és valóban az észlelés sem olyan, tehát ott pedig az ápoló személyzet, vagy a családtagoknak a felelőssége, hogy ezt mondják, hogy akkor arra bátorítsák, hogy asszon elég folyadékot.
2: Igen, hogyan veheti észre az ember, hogy nincs benne elég folyadék? Mert jó, egyszerűen szomjas, vagy egy egészséges ember úgy veszi észre, hogy szomjas, és akkor fogja a poharat, és akkor iszik egyet, de van, aki ezt nem veszi észre. Milyen jelek vannak erre?
3: Hát megint attól függ, hogy az ő szervezete milyen mértékben tud kompenzálni. És vannak, akiknél vérnyomás problémák alakulnak ki,
2: például
3: valakinél szédülés, fejfájás. Az biztos, hogy itt nagyon élesen szétválasztani kifejezetten a folyadék hiánynak a tüneteit, illetve magának a nagy hőhatásnak a tüneteit, ezt nem mindig lehet ennyire élesen szétválasztani, de alapvetően a koncentrációban nagyon hamar megjelentkezik.
2: Például.
3: Tehát a kognitív funkcióink nagyon hamar jelzik azt, hogy itt valami nincsen rendben, legyen ez szó a napnak a tűző erejéről, a magas hőmérsékletről és a folyadék hiányról együttesen. Úgyhogy ez lehet egy intőjel, amikor koncentrálni nem tudunk, szédülni kezdünk, fájni fog a fejünk, de azért ez már egy nagyon előre haladott állapot lehet. Nyilván aki gyógyszert szed, mondjuk magas vérnyomás betegségre. Ott ez módosulhat is, úgyhogy szoktuk is mondani a pácienseknek, hogy figyeljenek oda, hogy előfordulhat az, hogy a gyógyszeres terápián csökkenteni kell, mondjuk a dózison csökkenteni kell, vagy van olyan gyógyszer, amit nyáron ki kell hagyni, mert akár a lábszer vizenyősséghez is hozzájárulhat. Alapvetően nyilván, tehát itt ezek azok, amikre így figyelni kell.
2: Igen, igen. És mennyi az ajánlott folyadékmennyiség? Nyilván ez is egyénfüggő, ugye?
3: Hát abszolút egyénfüggő, betegségfüggő, egészségfüggő, fizikai munkavégzés, vagy fizikai aktivitás persze. függő. Uh-huh. És ott azért egy idő után már ugye az ásványi anyagok pótlására is szükség lehet, hogyha valaki mondjuk igen. egy nagyon uh-huh. erős napsugár, bár ezt nyilván nem javasoljuk, hogy erős napsugárzásban valaki fizikai munkát végezzen, de előfordulhat az. Vagy
2: hát egy ács vagy nehezen tudja ezt kikerülni mondjuk, ugye?
3: Úgyhogy ott már több minden igen. előfordulhat. Én nem szeretnék egy ilyen fix folyadékot mondani, mert hogy ez félrevezet. Tehát vannak olyan betegek például, akiknek mondjuk vesebetegség, vagy szívelégtelenség, vagy májbetegség, akiknek megmondjuk, hogy maximum napi 1500 milli folyadékot fogyaszthat.
2: Másfél liter.
3: Igen, másfél liter. Uh-huh. Nyilván, hogyha többet párologtat, akkor, de hogy figyelniük kell ilyenkor magukat. Tehát a súlymérés az egy nagyon megbízható dolog, és hogyha rajtam plusz 2 kiló van egy nap alatt, akkor az nem zsír szokott lenni, hanem az folyadék vagy ödéma, igen. és akkor túltöltöttem. Nyilván több folyadékpótlással kell ilyenkor számolnunk, és az is lehet, hogy ilyenkor mondjuk a vízhajtóknak a dózisán megint csak csökkenteni kell.
2: Például.
3: De azért egy teljesen egészséges fiatal szervezetnek azért a 2,5-3 liter folyadék, ami elsősorban víz legyen, az normál állapotban is az egészséghez hozzá tud járulni.
2: Igen, ez csak víz legyen, vagy az ásványvíz a jobb, vagy mindegy.
3: Nincs akkora különbség, tehát hogy nem fog annyit hozzátenni, hogyha megint csak a folyadékpótlásról beszélünk, akkor alapvetően a csapvíz, egy jó minőségű csapvíznek is meg kell tenni a szolgálatot. Más az, hogyha már például valaki gyógyvízben gondolkozik, mert akár gyomorpanasza van, vagy az emésztéssel kapcsolatosan van problémája, vagy hogyha az ionokra oda kell figyelni, de azért ezt már laborokkal szoktuk ellenőrizni és gyógyszeresen kiegészíteni.
2: Igen.
3: Tehát azt nem tudom mondani, hogy ha ez egy jó minőségű, tiszta csapvizet kell összehasonlítanom egy ásványvízzel, hogy ennek bármi szempontból egészségügyi előnye lenne.
2: Uh-huh. No. És aztán ugye a meleg ellen való védekezés, hát ott van a klímaberendezés is például, és sokan vannak olyanok, akik egész nap kibemászkálnak gyakorlatilag, hol kint vannak, hol klimatizált helyiségben, megint csak kint, megint a klimatizált helyiségben. Ez is megviselheti a szervezetet?
3: Persze, főleg megint itt az idősebb vagy korosztályra gondolok, akiknek már az alkalmazkodó képesség nem olyan gyorsan persze. tud, mint mondjuk a fiatal egészségesebb populációnak. Alapvetően is azt szokták javasolni, hogy olyan óriási nagy hőmérséklet különbség ne legyen. Uh-huh. Tehát, hogyha kint 42 fok van, a szobában meg 22, akkor azért az egy nagyon nagy különbség.
2: Igen.
3: És ez alapvetően sem tud egészséges lenni, úgyhogy mindenképpen egy kisebb differencia felé, ami még elviselhető, ami még kellemes, igen. de kerüljük a túl nagy különbségeket. És hát nyilvánvalóan ilyenkor így fokozatosan kell, amikor így egyik helyiségből lépek be a másikba, számít csak arra, hogy itt egy hőmérsékletváltozás lesz, uh-huh. és ott várjak egy picit, igen. hogy így hagyjak időt, mert hogyha valaki elindul és egy melegebb környezeti hőmérsékletbe megy, lehet, hogy egy vérnyomás eséssel kell számolnia, uh-huh. és ez akár eleséses is vezethet. Éppen ezért, hogyha valaki erre majd hajlamosabb, és a klimatizált helyiségből kilép, akkor várjon egy picit, nézze meg, hogy minden rendben van, legyen magánál víz, amivel ugye akár igen. a vérnyomás ingadozást is rendezni lehet.
2: Igen. És a napocskára is vigyázni kell, ugye a bőrünkre is ilyenkor, mert hát nagyon csúnya leégéseket össze lehet szedni ilyenkor.
3: Hát alapvetően igen, ráadásul most már nem kell ahhoz nyárnak lennie, hogy az UV-sugárzás az károsodjon,
2: hát úgyhogy igen.
3: például az arcbőrünknek a védelmét, ami gyakorlatilag még télen is szabadon van, nem nyári időszakban, tehát őszi-tavaszi időszakban is megfelelő napfényvédelemről gondoskodni kell, és itt ilyenkor ugye fontos, hogy olyan típusú napvédőkrémeket használunk, és hogy ezt rendszeresen használjuk, mert alapvetően azért nem tartanak ki egész napra.
2: Igen. És ha tényleg sokat tartózkodunk odakint, akkor ez a hőguta jelenség is megjelenhet. Ez miben nyilvánul meg igazából?
3: Ugye itt a hőkimerülésről meg a hőkutáról beszélünk, azért ezek már súlyosabb kategóriák, tehát ez mehet egészen addig, amíg az egész belső hőszabályzási rendszerünk összeomlik, és paradox módon nem csak a külső makhőmérsékletünk, hanem a belső hőmérsékletünk is extrém magas fokokat ér, és ez már tudatzavarral és abszolút kórházi kezeléssel kell, hogy járjon, és ez egy életveszélyes állapot tud lenni. A megnyugtató hír, hogy azért ez nem 5 perc alatt alakul ki, és megint csak megelőzni sokkal könnyebben tudjuk, tehát megint a kritikus időszakokban, a kritikusan magas hőmérsékletben ne tartózkodjunk lehetőség szerint sokat a fedetlen napon. Ha árnyékot keressünk, ez mindig nagyon fontos tud lenni, és hát ugye...
2: Már sokat segít, igen.
3: Igen, meg a megfelelő fényvédelem, ilyenkor a fejünket ne felejtsük el, tehát mindenképpen a kalap, sapka, ami egy szem ellenzőként is, tehát egy sülttel is rendelkezik, és a megfelelő folyadékfogyasztás az legyen.
2: Igen, igen. Hát most jön ez az időszak, amikor bizony többször ránk fog köszönteni, hát még a nyár elején vagyunk majd, hogy nem mondhatni. Most tényleg a következő jó néhány napra azért szinte extrém melegeket jósol a meteorológia, úgyhogy legyünk észnél a folyadékfogyasztással is, és az egyéb védelmi intézkedéseinkkel is magunkkal szemben, mert nagyon fontos, és figyelmeztessük erre hozzátartozóinkat, barátainkat is, hogy ők is vigyázzanak magukra, azt hiszem. Hát mi is ezt próbáltuk most, ezekben a percekben, itt az Egészségünkre című sorozat 44. részében, és hát lehet, hogy még szóba kerül ez is. Majd a későbbiek során meglátjuk, milyen nyár vár majd ránk igazából, hogy a nyár többi hónapja majd hogyan alakul, de hát ez a június közepe, tája, második fele úgy néz ki, hogy azért szép nagy hőségekkel és kánikulával fog jönni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy följöttél ebben a kánikulában is, és várunk legközelebb is nagy szeretettel.
3: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
2: Dr. Szabó Ivett, köszönjük szépen.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: Június 17-i beszélgetésünk ismétlését hallhatták.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változatlan.

0: ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart majd.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 95.5 Cegléd Rádió!

0: Megkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása a külső Kátai út és a Jászberényi út közötti szakaszon. A munka tehát elkezdődött, egészen július 2-ig tart, a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények természetesen befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpár útszakaszokon időszakosan és ideiglenesen teljes lezárásra kell készülni. Kérik a lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek, tehát elkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása, a külső Kátai út felől haladnak a Jászberényi út felé.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Took my life from negative to positive, I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Ennyi volt már a részemről. Az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre. A következő két órában Vörös Nádi számít jön. A Ceglét hangja holnap reggel 6 órakor bekakukkol, kukorékkal, nem is tudom mit szokott Süveges András. Én pedig holnap este újra érkezem. Viszont hallásra!
1: Ceglét Rádió! Rádió! 92.5

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
5: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól 3-fokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól 3-fokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett

0: tartónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak. A 0635-925-925-ös SMS számon van egy e-mail címünk, ez a kívánság@ceglidradio.hu, és persze a Facebook oldalunk is elérhető, facebook.com/ceglidradio, néha-néha azért itt is szokott üzenet jönni, de leginkább az SMS és az e-mail a népszerű, és hát ugye nem kötelező válaszolni, de én nagyon örülök neki. A mai kérdésünk nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Már ismerős lehet a téma, nem először foglalkozunk ezzel, de ma új válaszok jönnek, mert hogy rengeteg üzenet

0: érkezett az előző adásokban, és még bőven van, amit be kell olvasnom, meg hát küldhetnek ma is, természetesen, hát ha eszükbe jut még olyan klisé, amit nem küldtek el nekünk, és amúgy nagyon idegesítő tud lenni egy-egy filmben, de ha csak olyan klisé, amit nem utál, tőlem azt is elküldheti, bármilyen klisé jöhet, amit hát szerintem leginkább amerikai filmekben láthatunk. Enikő azt írta nekünk, hogy mikor ijedtük, benn bebújnak az ágy alá vagy a szekrénybe, vagy mikor a horrorfilmekben mondják a szülők, hogy gyerekek, nincs ott semmi, csak álmodták. Meg az ilyen menekülős filmekben mindig megtanulnak, vagy egyből tudnak vezetni. Hát igen, a vezetés az tényleg ilyen, ott nincs oktatás, csak mondjuk gyerekek vezetnek autót, mert vészhelyzet van, és egyből tudják, hogy mit hogy használjanak, bár tegyük hozzá, hogyha automataváltós autóról van szó, talán azt egyel könnyebben meg lehet tanulni, mint hogy a kuplunk használat és egyebek, de nem tudom, úgyhogy ez tényleg így szokott lenni, Enikőnek nagyon köszönjük. Angelika azt írja, amikor mondanak valami bölcset, és közben elrévett arccal bámulják az óceánt, vagy amikor a két egész film alatt ellenséges viszonyban lévő szereplő a végén összenéz, és bólintanak egymásnak. Hát igen, hiába álltak szemben a film alatt, a végén azért megértésre találnak. Mindketten megértik a másik céljait, vagy ilyesmi, és akkor egy nagy bólintás, vagy egy valamilyen lezáró beszélgetés köztük az elsimítja a konfliktust. Mikor egy 0-33-as sört két ujjal tartanak a nyakánál, és azt kortykolgatják egész este, ezt János írta nekünk. Hát igen, ugye nem akarok azzal jönni mindig, de a műsor alatt még egyszer biztosan fogok, hogy én jártam Amerikában, és az a helyzet, hogy ők tényleg megelégszenek egy vagy két ilyen 0-33-as sörrel, és annak is a light verziójával, van egy ilyen ismert márka, és a három betű, és aztán a light szó is ott van benne. Ezt tényleg nagyon szeretik, és hát így buliznak, aztán nem tudom, valószínűleg illuminált állapotban nem kerülnek tőle. Judit azt írja, nyakláncok ki és bekapcsolása. Akár valaki másra teszi, akár saját magára, csak benyúl a haja alá, nem is látja, de elsőre sikerül. És mindig mindenkinek hatalmas rend van az otthonában, ami persze hiper-szuper drágán van berendezve, függetlenül a karakter foglalkozásától. Hát azért jó, egy-két sorozatban, filmben lehet azt látni, hogy lerobbant lakásokban vagyunk, de ez a sztori szempontjából fontos, de ez a nyaklánc kibekapcsolás, ez nekem eszembe se jutott volna, úgyhogy nagyon köszönjük, és ezért nagyon jó, hogy mindenféle vélemény jön. Úgyhogy Juditét is köszönjük szépen, és ha önnek is van ilyen filmes kliséje, amit nem kedvel, a 0635-925-925-re elküldheti, várjuk szeretettel, majdnem két óránk áll rendelkezésre, hogy ezeket megtaláljuk. Jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, a filmes klisékkel. Már nem első alkalommal foglalkozik a Ceglét hangja ezzel a kérdéssel, de szerencsére az előző adásokban nagyon sok üzenetet kaptunk, és még bőven azokkal megyünk tovább, amik bent maradtak és nem kerültek felolvasásra. De persze új üzenetet is küldtettek nekünk, ha van valami filmes klisé, ami idegesítő, 0635-92-95 vagy kívánság@ceglitradio.hu. András azt írja, van egy csomó, például amikor az amcsi filmekben a nők melltartóban szeretkeznek, és ugyanebben a filmben premier plánban simán szétlövik valaki fejét, vagy amikor a főszereplő előbbre helyezi a munkáját a magánéleténél, és miközben éjjelben nyúlóan és hétvégén is dolgozva igyekszik megoldani az ügyet, ebből konfliktusai támadnak a családjával. Vagy az, hogy a polkorrektség alapján skatujázzák be, hogy milyen szereplő lesz szimpatikus, és melyik szereplő lesz veleig gonosz. Hát igen, a politikai korrektség egyre inkább jelen kell, hogy legyen a filmekben, és talán most már az Oscar-díjat is valami olyasmihez kötik, hogy hány szereplő milyen rasszokból jelenik meg. Kicsit bonyolult, igen, és hol van itt a művészet szabadsága, merülhet fel a kérdés, hogy ez jó-e vagy rossz, majd az idő eldönti. Nikoletta következő üzenet küldünk. Az, hogyha például valaki szeretne valami baromi fontosat mondani, a másik személy elhallgattatja, hogy nem akarom hallani, átverti, stb. Az ember meg csak hallgat, ahelyett, hogy elmondaná azonnal, és akkor minden megoldódna. Ja, és a menekülések. Miért futnak, menekülnek olyan helyre, ahol miért nem futnak vagy menekülnek olyan helyre, ahol vannak emberek? Miért mindig a legsötétebb, legelhagyatottabb helyre kell futni, ahol biztos, hogy kb. Labirintus van, és úgyis megtalálják? Egyébként igen, ez jellemző, de hát akkor hova lenne az izgalom, hogyha emberek közé befutnának, és ott már elmúlna a veszély? Bori a következő üzenet küldünk, aki azt írja, hogy kiköltözünk egy Isten háta mögötti lepukkant kecóba, aminek persze tuti valami bajos sztoria van, lehetőleg nettó két gyerekkel, mert az olyan jó buli. Hát igen, sok horrorfilm kezdődik ezzel a sztorival, de aztán persze néha megmagyarázzák, hogy miért, mert elvesztette valaki a munkáját, és így tudnak új életet kezdeni egy kis faluban, ahol ők lehetnek, mit tudom én, az egyik főszereplő, az édesapa lehet a házi orvos, és akkor így ezért kellett elköltözni, de néha meg sem magyarázzák, csak ők valamiért kimennek oda, mert ők mindig kertes életre vágytak, de arra nem, hogy szellem is legyen a lakásban. No mindegy, Miki azt írja, hogy az orosz emberek mindig túlzott akcentus beszélnek. A nyomozó fordítottan ül a székre, a gyerekek születésnapján az egész kisváros jelen van, az újságot bringáról bedobálják a kertekbe, a sulis házi bulik mindig fullos pecóban vannak, a nő mindig otthon van, amikor szülnek, egyből ordít az anyuka, két perc alatt megvan a baba, apuka a végére fut be taxival. Egyébként ez mind nagyon jó, de azt azért hozzátenném, hogy én, amikor kim voltam Amerikában, ezt az újságról bedobálást én láttam személyesen, ez tényleg így történik, úgyhogy ez gyakorlatilag csak meg van jelenítve, de így van. Köszönjük szépen!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Filmes klisékkel foglalkozik a mai Ceglét hangja, melyik az a klisé, amit a legjobban utál, 0635-925-925-ös, és már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát ismerős lehet maga a kérdés, de a válaszok újak a mai napon, mert olyanokról van szó, akik még vagy nem küldték el, vagy nem kerültek sorra, vagy még el se küldték, mert most fogják, ezért új válaszok lesznek mindenképpen. Érdemes meghallgatni, hogy mennyi klisé van, amit az emberek hát kiszúrnak, és idegesítő is egyben. Nóri, a következő üzenet küldünk, amikor egy fiatal 5-6 fős csapat az erdő legmélyebb pontjára megy nyaralni, lerobban a kocsi, nincs térerő, és végül úgy is kinyírnak mindenkit. Azért nem mindenkit, mert általában egy valaki legyőzi azt a gonosztevőt, aki így hát mészárolja lefelé az ártatlanokat. Zoltán, a következő, minden párizsi szállodai szoba ablakából az Eiffel-torony látszik, mikor ott vesznek ki szobát, azon kívül soha senkinek nincs dolga a mellékhelyiségben, bármilyen sokan indulnak valahová, bármilyen hosszú úta, nem túl életszerű. Na igen, de ez lehet, hogy tényleg csak azért van, kicsit mint az előző blogban a szülés, hogy ugye ordít az anyuka, 2 perc alatt megvan a baba, az apa végére érbe taxival, így szólt nagyjából, és ott is ez van, hogy nem szólhat a 90 perces filmből 80 perc a szülésről, ami a valóság. Itt sem, hát tényleg, amit már egyszer mondtak a korábbi adásokban, hogy nem jár vécére senki, de miért mutatnánk be azt, hogy valaki éppen vécézik, ezt akár ki is vághatták. Mondjuk azt, hogy leforgatják minden esetben a vécézést, sőt, a filmek készítésekor a színészek is kijárnak vécére, de azt nem vágják be, azt nem mutatják, sőt, hogyha színházban vagyunk, ott sem járnak vécére a szereplők, ha csak nem valamilyen szempontból a vécéhez köthető. Egyébként már itt tartunk, ott a csupaszpisztoly, abban Frank Drebin hadnagy, igenis kimegy a vécére, és vannak vicces jelenetek ebből kifolyólag is, vagy az Új fiú című filmben, úgyhogy szerintem azért néha elmennek vécére a színészek, de nem érdemes ezt mutogatni a vászlon, mert hát csak az időt húznánk vele, fontosabb dolgok is megtörténhetnek. Gáborral megyünk tovább, amikor a főhős már a halálán van, és a főgonosz akkor kezd valami frajdi monológba, hogy miért is tette, amit tett, miért utálja a hősünket, vagy éppen bevallja, hogy ő tette tönkre az életét, ölte meg a családját, stb. Erre hősünk erőre kap, mint Son Goku a varázsba bután, és legyőzi a rosszat, vagy addigra odaér egy addig halottnak hit mellék karakter, és hátul leüti, meglövi, megszúrja az ellenfelet, hogy a főszereplő diatalittasan végleg legyőzhesse, de mielőtt a kegyelemdöfést megadja, még szintén egy mondatos okosságot odaszól az ellenfélnek. Hát igen, ezek a nagy tanulságok, ezek szükségesek az amerikai filmekbe, de jót mosolyogtam rajta, és nagyon jól fogalmaztál, mint Son Goku a varázsbab után. Aztán itt van még Zsuska üzenete, sosincs idő, hogy a főszereplőnek elmondja a mellékszereplő a legfontosabbat, hogy mi az igazság, hogy szereti, stb. Csak tátog, mint egy hal, aztán mennie kell, vagy csörög a telefon, hogy jön valaki. Hát ez igen, mindig ez van, hogy a legfontosabb mondatokat félbeszakítják, nem derül ki, és akkor várhatunk a film végéig, amire végre sikerül ezt a félreértést így elkerülni. Itt van még Erika üzenete, hazaérkezve a ház asszony a kis kosztümben és tűsarkúban áll neki vacsorát főzni, lehet csak nálam nincs így. Hát ezt nem tudhatjuk, nagyon fura, mert az én családomban mindenki kiöltözve és magas sarkúban főz, sajnos még én is, nem igaz. Szóval az ilyen további kliséket még ebben az órában egyszer hallgathatjuk meg, mert van még egy blog, de aztán egy teljes következő óra is rendelkezésre áll, mert ma is 2 órás a Ceglét hangja, tartsanak velünk!
1: Információk első kézből! Ceglét Rádió, a közös ismerős!

0: Ez itt a Ceglét hangja, és idegesítő filmes kliséket keresgélünk a mai napon is. Azért mondom, hogy is, mert korábban már foglalkoztunk ezzel, de ma teljesen új válaszok vannak, mert hogy valaki még nem került sorra, de azokat mondjuk már nagyrészt kilőttük, még egy olyan van, aki a korábbi adások alatt küldte el a válaszát, egyébként nagyon vicces válasz. Aztán pedig azok jönnek, akik már ma küldtek nekünk üzenetet, mert megtehetik ezt a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy az e-mail címünkön a kívánság@ceglitradio.hu-n. Beállt az utolsó, még előző adásban megmaradt válaszával a következő. A főszereplő irodájába betoppan a szerető, erre lefagy a mosoly, hogy te mit keresel itt, nem lenne szabad. Aztán lehúzzák a sokat sejtető szakadt rolót, a kollégák pedig papírral mászkálva elfordulnak. Annyira igaz, annyira megvan a jelenet előttem, nem lenne szabad, és nagyon jó, hogy leírod pontosan azokat a szavakat, amit az ilyen jeleneteknél el szoktak sütni. Hát igen, igazi filmes klisé. Andreával megyünk tovább, aki azt írja, hogy senki sem fürdik este. Úgy bújnak ágyba, és össze a párok, hogy büdén hazamennek egy buliból, vagy fél napot gürizett, és az ágy mellé dobja az oknit, gatyát, na ettől rosszul vagyok. Hát igen, de egyébként sokan vannak úgy, hogy a reggeli fürdést preferálják, éjszaka azért meg tud izzadni az ember, és inkább reggel a nap kezdetén legyen tiszta, vagy vannak azok, akik eleve reggel tudják le az edzést. Nekik is javallott a reggeli fürdés, és hogyha mondjuk ülőmunkát végeznek, lehet, hogy aznap már nem fáradnak el annyira. Ki tudja, különböző iskolák vannak, ne most döntsük el, hogy melyik a jó, maradjunk a filmes kliséknél, mint hogy maradt nála ezt is. Ha van medence, valaki bele fog esni rohástól. Igen, nem, azért az nem olyan biztos, mint hogyha van fegyver a színpadon, akkor az el fog sülni, de hogyha van medence, akkor valaki igen jó eséllyel beleesik, vagy esetleg ott éri majd a végzet. Ilyenről is tudok. Nicolette azt írja, hogy nem tudom, miről beszél, de hát már legalább 8-szor elmondta. Illetve ha mondanom kell valamit, hát akkor mondjad már. Igen, mindig ezt mondják előbb, hogy mondanom kell valamit, ahelyett, hogy rögtön mondanák, amit mondani akarnak. De igen, ezek olyan dolgok, amikor a feszültség tovább tud növelődni. Azt hiszem legalábbis ezért van benne így. Edina azt írja, hogy nő is, pasi is siet valahova, összeütköznek, és már is szerelmesek. Igen, hát jobb esetben nem autóúton, hanem csak egymásba akad a karjuk, séta közben vagy az irodában, és úgy pillantanak egymásra, hogy még azelőtt soha, és akkor igen, megtörténik a lámúr. Marianna azt írja, éles helyzet, főhős kiállt egy utasítást, mindenképp hozzátesz üvöltve, most! Autós, gyalogost üldöz, aki persze az útteste menekül, nem fut be sehová. Hát azért beszoktak futni a helyekre, ahol már autóval nem lehet üldözni. Aztán folytatja Marianna, az akcióhős minden családtagja, akcióhős szintén. A katasztrófa filmekben mindig szól valaki előre, de akkor a polgi, a kormányzó vagy bárki nem hisz neki. A főhőst lelőhetnék pikpak, de még előtte monológot intéznek hozzá, így megmenekül. Megtudtam valamit egy gyilkosról, de telefonban nem mondhatom el. Találkozunk este a gépházban. Abban a hatalmasban. Igen, egyébként ez is igaz. Ezt idézőjelbe tette Marianna, és hát igen, valamiért nem mondhatják el a gyilkosról az igazságot, pedig rég lezárhatnánk a történetet, de hát ettől lesz izgalmas, mondjuk úgy. Vagy azt gondolják a kliséket, hát igazán kedvelő amerikai producerek és rendezők, hogy ettől lesz izgalmas. Aztán ki tudja, lehet, hogy nélküle tényleg jobb lenne, de nélkülünk nem lenne jobb, a következő órában is visszatér a Ceglét hangja, szóval a hírek és néhány zene után folytatjuk, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi

0: leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is mi továbbra is filmes klisékkel foglalkozunk. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635-925-925-ös, vagy a kívánság kukat, cegliradio.hu-s e-mail cím az, amelyekre küldhetnek üzenetet, az elsőre SMS-t, a másodikra nyilvánvalóan e-mailt, és hát ezt a műsort, vagyis ezt a témát már többször elővettük, úgyhogy hát lehet, hogy már ismerős, de a mai adásban új válaszok jönnek, hiszen ezek már friss válaszok, és még ön is elküldheti tehát az említett elérhetőségekre, hogyha van olyan filmes klisé, amit nagyon utál. Tíme a hármat is küldött, egyes. Ha az egyik szereplő valamilyen nagyon fontos infóval felhívja a másikat, annak az üzenet rögzítője veszi fel. Tipikus. Ha egy macska van a jelenetben, függetlenül annak állapotától, mindig olyan hangeffektet vágnak alá, mintha egy bagzó kandúr készülne megtámadni életveszélyesen a vetélytársát. Ez nekem még nincs meg, de nagyon tetszik a megfogalmazás. 3. Az amerikai filmekben kötelezően mindenki cipővel fekszik az ágyban. Igen, ezt már megállapítottuk, de amúgy tényleg szeretnek az ilyen apartmanokban és lakásokban is valamiért cipőben mászkálni. Az, hogy az ágyba is befekszenek, az már tényleg több a soknál, főleg nekünk magyaroknak. Attila azt írja, ha erdőt mutatnak, sziklákat, szakadékot, minden esetben egy víjogás van alárakva, mert máskülönben nem lehetne érezni, hogy a vadon az nagy és veszélyes Rocky Mountainban. Igen, hát kell valamilyen rétisas, vagy valamilyen héja hangja, hogy aztán azt úgy érezd, hogy ez most nagyon vadnyugat. Balázs azt írja, mindig az épületben menekülnek, és mindig felfelé. Hát igen, hol is találhatna menedéket az ember, ha nem egy épület tetején mondjuk. Úgyhogy ez tényleg tipikus. Tibor azt írja, hogy mikor teljesen jól látni egy raktárban, de mégis elemlámpával keresgélnek, kocsival nem indulnak el, még be nem kötik magukat, buliznak, minden filmben lennie kell bulis arcoknak, vasárgyal együtt 50 kg-os csaj simán kiüt egy 150 kg-os izomembert. Jó, hát azért ebben nem vagyok biztos, azért most már ezt ilyen szinten szerintem elkezdték figyelni, de a régebbi filmekben ez gyakran előfordult, és persze ide tartozik a nem fogy ki a lőszer is. Edit írja a következőt, kivétel nélkül minden egyes romkomnak, romantikus komédia, ugyanaz a sémája, mesébélő találkozás, kapcsolat kibontakozása, hatalmas dráma, jellemzően hazugság és vagy félreértés miatt, aztán végül boldog összeborulás. Horror akciófilmek teljesen értelmetlen viselkedései, az egyedül feldelített léptek hangjától, az épp hogy ájulásig leütött üldözőn át, a helyszín össze

taperolásáig, halálos sebből felépülés 2 nap alatt, de egy közepesen rossz válás 3 évre rottyra vág, ami után soha többé nem leszel 100-as. Hát igen, tényleg a sebekből nagyon hamar felépülnek, de egy válás vagy egy családi tragédia több éven keresztül húzódó sebeket ejt. Amúgy a lelki sérülésekről ne feledkezzünk meg, azok tudnak nagyon komolyak is lenni, tehát nem elviccelni akarja szerintem Edith sem ezt a kérdést, de tény, hogy egy lövéstől 2 nap múlva már ugyanúgy fut a főhősünk, és azért ez nem teljesen valós, azt hiszem. Köszönjük szépen az üzeneteket, és köszönjük, ha még írnak nekünk a 0635 92 5 92 5-re. Hamarosan folytatjuk azzal a kérdéssel, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobb utál.

szóltam meg. Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Többedik, ha van ilyen szó, többedik alkalommal foglalkozunk már ezzel a témával, nem az első alkalommal, akkor fogalmazzunk így. Ezért ismerős lehet, de új válaszok jönnek a mai adásban, már is megyünk tovább Dáviddal. A gyerek pontosan leírja, hogy mi a baj, de senki nem figyel rá. De ugyanez a béta karakternél, aki elmondja, hogy az átverés, az csapda, stb. Stb. És jaj, persze, te nem értesz hozzá, majd belesétálnak. Pontosan így van. László azt írja, az indokolatlan elemlámpa mindig van mindenkinél. Mindenki előránt egyet a zsebéből és felkapcsolja, ha sötét helyre bemegy, ahol amúgy nincs is sötét. Illetve az ellentéte, amikor fontos lenne, és persze vagy lemerül, vagy elromlik, és ott ütögetni kezdi a szerencsétlen. Hát igen, és akkor senkinek nem jut eszébe, hogy amúgy a mobiltelefonon is van már világítás funkció, szerintem az amerikai készülékekben is, bár erre nem vennék mérget, de azt hiszem, hogy megoldható lenne. Diana írja a következőt, ahogy a fogukat mossák, csak köpnek egyet, sehol semmi fogkrém, én mikor fogat mosok, az egész fejem fogkrémes, vagy mikor találkozót beszélnek meg, és nem mondanak pontos időt, csak azt mondják, hogy este talizunk. De este mikor? 7-kor, 8-kor, 9-kor? És mégis mindketten egyszer érnek oda a megbeszélt helyre, hogy bolondulnának meg. Egyébként igen, fogmosos jelenet mondjuk szerintem annyira sok nincsen, de most, hogy így mondod, én sem látom sokszor. Sem azt, hogy lenne igazából fogkrém, de talán olyan jelenet most ugrott be, hogy valakinek fogkrémes a szája, de azt mondjuk, hogy ínyvérzése van, és ez a fogkrémben meglátszik, mikor köp, na ilyeneket biztos nem láthatunk. Pedig amúgy a valóságban megtörténhet. Asztalos Tibor írja a következőt, a sok plastikázott és botoxos nő, egy családban a nagymama, anya és a lánya is egyidősnek látszanak. Hát igen, ez is megesik, de én azért azt hiszem, hogy nem ilyen filmeket nézek leginkább. Krisztina üzenete, Amerika megmenti az egész földet, top sminkelt, top frizurás nők ébredezés közben, éjjel becsöngetnek a házba, és a szöszi, általában nők, ajtót nyit, pedig mindenki fél. Horrorfilmben vagy durvább thrillerben a rinyáló csajszik, kisgyerek altatása olyan zökkenőmentes, simán zajlik, idillikus, és végül friss anyukák természetes top testalkattal és örökös happy arccal, ők a szupermamik. Igen, nagyon jókat írtál, ez mind tényleg vissza szokott térni, és mindig Amerikát fenyegeti a veszély, aztán végül kiterjed az egész úgy, hogy megmentsék az egész földet, és hát igen, az oroszok nagy ellenségek valamiért a filmekben, mindig az majd szovjet kémek és stb., és tényleg, amit már a korábbi üzenetekben is olvastunk, hogy mindig erőltetett orosz akcentussal. Így beszélnek kicsikét oroszosan, oroszosan próbálják. Jó, hát én meg nem próbálkozok vele, ezt talán hagyjuk meg a szinkron színészeknek és a színészeknek. Áron írja a következőt, hangzavar az űrben, lehetetlen. Nagyon kevés film, sorozat meri meglépni az űrjeleneteknél, hulla csend legyen, pedig szerintem nagyon hatásos, és még olcsóbb is elkészíteni. Amúgy ebben is van logika, néha ezt is nézhetnék, hogy nem kéne semmit alávágni, csak a nagy csöndet, és egyébként tényleg csak néhány atmoszféra zaj, mondjuk amit az űrrohán belül, a szkafanderen belül liheg a hölgy vagy úr, és kopogás, amit megérint azzal, és azon kívül tényleg csak nagy csöndet kéne csinálni, ők mégsem teszik. Teljesen igaz, és nagyon szépen köszönjük. Van még két blokkunk, kedves hallgatók, hogy mindenképp tartsanak velünk, néhány zenem után folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét.

0: Filmes klisék a mai témánk, már nem első alkalommal, és megyünk is az üzenetekkel, mert vannak szép számmal, itt is van Erik. Amerikaiak, akik soha nem veszik le a cipőt otthon, nem öltöznek át, és mindenki nagyon trendi a filmben, még a homeless karakter is, stilizáltan koszos. Plusz a legzavaróbb klisé, hogy vannak a jók és a rosszak, és nincs köztes állapot. Természetesen a fekete karakter rossz nem lehet, csak elnyomott, aki a jóért küzd, a korrupt zsaru mindig fehér és németes hangzású neve van, a főgonosz mafiózó mindig orosz vagy kínai az utóbbi években, a mexikóiak meg mindig indokolatlanul erőszakosak, drogoznak, vagy legalábbis beszélnek róla, na meg szeretik a csirkét. Egyébként tényleg mennyire tipikus dolgok összeírva, nagyon szépen köszönjük ezt a remek válogatást. Ibolya a következő. Korán reggel fel kell a nő, a haja és a sminkje viszont fullos, baromi jól néz ki, semmi csipa, semmi szem alatti karika, semmi elfeküdt haj. Láttak már a rendezők nőt felébredni? Amúgy lehet, hogy ez a legnagyobb baj. Ki tudja, hogy milyen párkapcsolati életük van a rendezőknek, és egyszerűen nem szokták ezt meg. De egyébként ilyenkor az is vastagon benne van szerintem, hogy nem szeretne nyúzottan megjelenni egyik színésznő se. Tökre nagyra értékelem azokat, mikor valaki tényleg smink nélkül, akár csúnyán is megmer jelenni, mert igazából azt reklámozza, hogy ugyanúgy ők is emberek. No, itt van Judit üzenete, úgy beszélik meg az élet nagy dolgait, ha az egyikok az ablak előtt áll, háttal a másiknak és italt kortyolgat. Hát igen, ez a távolba révedés, ez mindig nagyon hatásos jelenet, azt gondolják, csak hogy mi mindig kiszúrjuk ezeket. És főleg a Cegléd Rádió hallgatói nagyon jókat küldenek, amivel minket nem lehet átverni. Márton írja, hogy a laptopon, amikor a pixeles képet 10-szeresre nagyítják, és hirtelen tűéles lesz a kép. Hát igen, nem tudom, milyen kamerával dolgoznak Amerikában az ilyen térfigyelő kameráknál, de tényleg az igaz, hogy olyan szinten lehet nagyítani, és minden tűéles, és mindenkit meg lehet ismerni, hogy az valami elképesztő. Aztán ki tudja, hogy valójában hol tart a technológia. Edit, mikor a nők reggel felébrednek tökéletes sminkkel és frizurával, és természetesen melltartóban, roppant kényelmetlen. Hát igen, és néha tényleg ezt a részt sem felejtjük el, hogy kényelmi szempontból sem logikus, hogy valaki így csinálja, mert azzal még takarózhatnánk, hogy oké, ő sminkben feküdt le, mert nem akarta lemosni. De akkor is kicsit elfekszi a haját, és tényleg melltartó, ami kényelmetlen, legalábbis sokan ezt mondják, akkor miért? Ákos, mikor rágyújtanak, kettőt beleszívnak, majd eldobják. Hát most már nagyon nem gyújtanak rá, ezt ugye korlátozták az utóbbi években, hogy ne is nagyon lehessen, de tény, hogyha látunk dohányzást, akkor szinte két sluk után eldobják a cigit. Várkonyi Gyula csak ennyit írt, hogy kérdezhetek valamit? Igen, hát ez tipikus. Nem kérdeznek, hanem megkérdezik, hogy kérdezhetnek-e. Janka írja, amikor a hős már majdnem meghal, vagy veszít, de pont az utolsó pillanatban jön a segítség. Bizonyos filmekben ezt több körben is el tudják játszani, és ahelyett, hogy izgulnál, pontosan tudod, hogy az utolsó pillanatban úgyis megmentik. És a legváratlanabb helyzetekben mentik meg, tehát áll a gonosz, fegyvert fog a főhősünkre, és egyszer csak megjelenik mögötte valaki a semmiből. Tehát azt nem látjuk, hogy került oda, csak úgy megjelenik. Kicsit ilyen volt a Trónok harca lezárása, és többet nem is mondanék, hát ha valaki nem látta, de hogy ugye semmiből. Úgyhogy nem értem. Jó lenne ilyenkor legalább magyarázatot kapni, hogy mi történt, hogy került oda, de sokszor ezt nem teszik meg a kedvünkért a filmek készítői. Hamarosan még egy blokkal visszajövünk, úgyhogy maradjanak, mert érdemes lesz. Mi az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Hogyha még nagyon gyorsan elküldik, akkor van esély 0-6-30-5-9-2-5-9-2-5-ös.
1: FM 92-5 Cegléden, ez a sláger!

üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában, de azért az még jó sok üzenet lesz, igyekszem minél több választ belesűríteni, mert így is marad esély, hogy maradnak ki még válaszok, de majd valamilyen vegyesvágott adásba ezekre is sort kerítünk előbb vagy utóbb. Gyula azt írja, valamilyen úton módon értesítik a főszereplőt, aki éppen egy kocsival halad valamerre, hogy el kellene mennie valahova. Nos, az a valahova mindig az ellenkező irányban van, és ilyenkor kézifékkel, csikorgó gumikkal a forgalomban kell megfordulni. Ez tipikus, tényleg úgy van, és rögtön, de biztos, hogy a másik irány. Tehát olyan nincs, hogy rá kell gyorsítani, meg kell fordulni azonnal, és dudálnak az autók, stb. Andrea írja, hogy minden fontos boxmérkőzés, foci meccs vagy összecsapás ugyanaz. Természetesen vesztésre kell állni, aztán van egy súlyos gondolat vagy motivációs beszéd, és a végén felülkerekedik az aktuális hős, és nyer a csapata az utolsó pillanatban. Ez teljesen igaz. FPS játék kliséi, írja nekünk Tamás, azzal bíznak meg, hogy a csapatunkkal mentsük meg a világot, de kiderül, hogy valamelyik társunk, és vagy megbízunk, nem is a mi oldalunkon áll. Hát igen, ez játék klisé, de igen, hogyha csapatban kell dolgozni, akkor biztos lesz egy gyenge láncszem vagy egy áruló. Erika, a gyilkost mindig magázzák, kérem ne öljön meg, tehát szó szerint magázzák is, tehát a maga szó is elhangzik benne, ami engem nagyon szokott zavarni, de ugyanígy minden filmben, amikor világvége van, természeti katasztrófa, az életben maradt emberek menekülnek és magázzák egymást, fogja meg a kezem, tartsa erősen, segítek. Tényleg, amúgy ilyenkor azért tényleg az illendőséget talán az életveszély meg az életösztön le kéne, hogy váltsa, és akár tegeződhetnénk is. De oké, nem ezen fog múlni, hát ha valaki azért nem menti meg az életemet, mert letegeztem. Jogos. Verka azt írja nekünk, hogy a gonoszt 75-ször kell megölni, a reptéren mindig lélekszakadva kell rohanni, mindig a csóró csávót kell választani, ha a gazdag ékszerkereskedő, aki balin él és még szeret is, akkor végig kell szenvedni emiatt a filmet. Értem, mire gondolsz. Tulajdonképpen igaz, már az elején tudhatnák, hogy jó, lehet, hogy csóró a csávó, de igazából a szíve az nagyon nagy. Dóra, sosem kérdeznek vissza az emberek, mindig mindenki megért mindent, de elsőre egy beszélgetésnél. Azért az nem biztos, hogy igaz, mert a legtöbb félreértős filmpont ezekből táplálkozik, de igen, sokszor nincs visszakérdés. Edina azt írja, amikor a főhős erkölcsileg megtisztul, ömlik rá az eső, vagy nagy, patetikusan belegyalogol a tengerbe, fájdalmasan ordítozik, hang nélkül persze, közben gicses, aláfestő zene jó hangosan, a tengerben még a sekély vízben térdelsik, innen tudjuk, hogy ezentúl jó fiú lesz. Igen, mert a térdelsés jelenti a jóságot. Péter írja, hogy amikor az egyik helyen feltesz egy kérdést, majd arra a válasz például már a kocsiban hangzik el, vagy ugyanez egy monológ közepén, közben eltelik vagy 30 perc, igen, elindulnak, hogy értse a kedves hallgató is, nekem egyből beugrott a jelenet, föltesznek egy kérdést, amikor mennek ki a házból, és aztán snitt, vágás, a következő, hogy már a kocsiban ülnek, és ekkor halljuk a választ a kérdésre, hogy a beszélgetés közben azért ne akadjon el, és mi tudjuk követni a szállat, de a történések viszont fel vannak pörgetve, tehát a kérdés még a házban hangzott el, a válasz meg a kocsiban, ki tudja mennyi idő telt el közte, de igen, ezek nagyon furák tudnak lenni, és nagyon szépen köszönjük. Végül, amikor senki nem veszi le a cipőjét, miután belép a Chilli-Villi lakásba vagy házba, hát nem, hiszen az ágyba is cipőbe fekszenek, ezt már csak én teszem hozzá, Adrián volt az utolsó üzenet küldő, de ez nem azt jelenti, kedves hallgató, hogy nem maradt néhány üzenetünk, ezeket majd egy ilyen vegyesvágott adásba valamikor a közeli jövőben betesszük, de már több adást a filmes kliséknek nem szeretnék szentelni, volt 3, szerintem az bőven elegendő, úgyhogy ezzel a kérdéssel még majd egy ilyen vegyesvágott adásban találkozhatnak, a Ceglét hangjával meg holnap találkozhatnak, de egy másik témával. Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, a viszonthallásra! Cegli!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Induljon

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, a szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

más lettem, a tükör így ismer, le nem

mást lettem, a tükör így ismer, bárcsak utolérhet.

FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Just trying to be in this. Tell me how you do.

0: egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réffülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, a szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Que hola, Cata, que hola, Omega, and this how we gonna do it.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra